0: kiabálhatott. A szolgálati kocsiban ülő két rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték, eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett fagylók tömeges pusztulása is.
1: Az időjárásról.
0: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Találkozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom a Kossuth Művelődési Központ szervezésében. A megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Július 19-én különleges sport és családi program már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nósikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától

0: vét.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Augusztustól újraindul a személyszállítása a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a Fővárosi Nagy Cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutatnak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap, az Eiffel-torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. Közben Olaszország más részein bozót és erdőtüzek pusztítanak. Piemont tartományban az utóbbi napokban legalább 800 hektár erdő égett le.
1: Az időjárásról.
2: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül több felé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Zenés mesekuckó Albertésán a Márai Sándor Városi Könyvtárban július 15-én szerdán 16 órától 17 óra 30 percig, a mesélő fotelben Vasné Irén. Majd az akusztik trió interaktív zenés műsorát hallhatják és láthatják természetesen kicsik és nagyok. A program ingyenes, melyet 6 éves kor alatt kísérővel, nagy testvérrel, szülővel, nagyszülővel látogathatnak a gyerekek. Előzetes regisztráció az 53-as körzet 370-414-es telefonszámon.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Magyar koprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték, eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett fagylók tömeges pusztulása is.
0: Az időjárásról.
1: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött a kicsit furcsa hangú Vörös Nandi, de senki ne aggódjon, attól még jön a Ceglét hangja, a műsor, amelyben önök válaszolhatnak az általam feltett kérdésre, persze, hogyha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglédradio.hu e-mail címre. Egy ismerős témával jövünk ma is. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Itt ugye olyan dolgokra gondolunk, mi is a pillangó hatás, mikor egy apró dolog történik, aztán abból lesz egy nagyobb dolog, és végül egy akár egy egész életre szóló dolog kerekedik ki ebből az apróságból, ami egy ponton elindult. Tehát tulajdonképpen a példa úgy mutatja, hogy a pillangó valahol meglibbenti a szárnyát, és abból a föld másik felén meg hurrikán kerekedik. Tehát egy apró mozdulatból, egy apró mozzanatból egészen nagy dolog sül ki. Többször elővettük már ezt a kérdést, azt hiszem ez a harmadik alkalom, de még mindig maradtak bent maradt válaszaink, és természetesen újak is érkezhetnek a műsor alatt, úgyhogy ha van ilyen sztoriuk, küldjék el nekünk bátran. Egy régi történettel, még az előző adásban bent maradt üzenettel kezdünk. Pécset jártam egyetemre annó, de felesleges szakra jártam, úgyhogy ott hagytam. Konkrétan a napra is emlékszem, amikor elhatároztam, hogy nem megyek vissza, pedig már majdnem 10 éve volt. A szüleim, főleg apám, sokat rágta a fülemet, amiért nem fejeztem be, de én elkezdtem egy másik szakot a városban, ahol később megismertem a barátomat, akivel azóta is együtt vagyunk, ennek lassan már 7,5 éve. Ha ő nem lenne, lehet én se lennék, mert apám annyira kicsinált annó lelkileg. Sokszor durva belegondolni, hogy ha annó ráhallgatok és maradok a fenekemen, befejezem az egyetemet, akkor nem ismerném a barátomat, és teljesen más életem lenne, írja nekünk Anna. Hasonló sztori a következő. Elmentem egy szaktársam szülinapjára, pedig semmi kedvem nem volt. Valahogy még bulizni is eljutottunk, egyszer csak oda keveredett egy srác meg pár haverja. Egy idő után mindenki hazament, mi meg pont egyfelé laktunk. Elkísért a kollégiumig, de még nem volt kedvem aludni, így hazakísértem, de akkor meg az volt a gáz, hogy megint haza kell kísérnie, szóval végül nála aludtam, persze nem történt semmi. Másnap reggel siettem órára, ő meg nagyon lassan készülődött. Kicsit kínos volt, amúgy a szituáció, ahogy leléptem, azt hittem, hogy nem érdeklem, ezért siettem el, szóval valószínűleg nem lett volna semmi az egészből, ha nem hagyom ott véletlenül a nyakláncomat. 9 éve együtt, és 2,5 éve házasok is vagyunk azóta. Örök hálám annak a bizsúnak, hogy összehozott minket, ez pedig Viktória küldte nekünk, pontosan ilyen sztorikra vagyunk kíváncsiak. Nekem munkahelyel volt, ilyen írja a következő üzenet küldő, hónapokig nem találtam munkát, majd egyik nap a páromnak eszébe jutott, hogy van egy ismerőse, aki egy olyan céget vezet, ami a szakmába vág. Viszont egészségügyi okokból pár hónapra el kellett halasztani, hogy beszéljek vele. Majd, amikor megtörtént, azonnal felvettek, és nagyon szuper minden. Eleinte azon sopánkodtunk, hogy miért nem jutott el hamarabb ez a gondolat hozzánk, de aztán rájöttünk, hogy pont így volt jó, mert ha korábban eszébe jutott volna, akkor biztos nem vesznek fel, mert akkor még ott dolgozott valaki más az én pozíciómban. Ezt pedig Emese küldte nekünk. Ilyen sztorikra vagyunk, tehát kíváncsi a kedves hallgatók, tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Ha igen, akkor 0635-925-925-ös küldjék el, és hamarosan fel is fogom olvasni itt a Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Harmadik alkalommal vesszük elő ezt a témát itt a Ceglit hangjában, és már is megyünk a régen bennmaradt üzenetekkel. Most ezt Endre küldte nekünk. 19 évesen szakítás után egy iszogatás alkalmával mondta az egyik ismerősöm, hogy miért is nem iratkozom be az XY nevű iskolába, azóta már megszűnt, mert a gyakorlat Cipruson van. 20 évesen ki is költöztem Ciprusra, és ott dolgoztam pár osztálytársammal, akikkel később megszakadt a kapcsolat, mikor hazajöttünk. 21 évesen borzasztóan szerencsétlenül alakultak a munkák az életembe, már nagyon elegem volt mindenből, és ezért elmentem iszogatni, és pont ott volt az egyik osztálytársam, akivel együtt laktam Cipruson. Mondta, hogy pont éjszakai recepcióst keresnek, jól hangzott minden, ezért protekcióval felvettek. Kis idő múlva nappalos lettem, kis idő múlva pedig szállodaigazgató, 8 évet dolgoztam ott. Hát igen, ez is egy szerencsés véletlen, de ahhoz kellett a Ciprus, és ahhoz kellett az az iszogatás, ahol kitaláltátok ezt az egészet. Szóval igen, többszörösen is pillangó hatás van a történetben, és hogyha önnek is van ilyen, elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra. 10 plusz évvel ezelőtt útbeigazítást kért tőlem 3 olasz srác. Aznap reggelig bulisztunk, és egész héten az idegenvezetőjük lettem. Egy évre rá megint jöttek, most már 5-en, végig toltunk még egy hetet, és a végén levittem őket a szüleimhez, ahol 4 nagy tál pörköltet leküldtek fejenként. A következő évben én mentem ki hozzájuk egy haverommal, hazafelé összeismerkedtem egy svájci lánnyal, akit szintén kísérgettem a városban, még az ágyamba is. Pár évre rá újra meglátogattam őket egy rövidebb kiruccanásra, most már csak néha írogatunk egymásnak, de hatalmas bulik voltak, meg teljesen más élmény úgy külföldön lenni, hogy helyiek kalauzolnak. Hát ebben biztos vagyok, ilyen velem is történt Amerikában anno, és hát ugye, hogyha emlékeznek rá esetleg, akkor elmeséltem, hogy én is úgy kerültem ki Amerikába, hogy egyszer csak vasárnap családi ebédnél csörgött a telefonom, Andris barátom hívott Szegedről, hogy Nándi, jössz velünk Amerikába? Én megmondtam, hogy megyek. És aztán abból is, hát ott is megismertem új srácokat, magyarokat is, de külföldieket is. Van például egy orosz rapper ismerősöm, Anton, aki gyakorlatilag világhírre vitt azóta az Anacondas nevű orosz rap formációt, és akkor még csak egy srác volt, aki ugyanúgy medencéknél dolgozott, mint mi. Meg hát igen, világra szóló kapcsolatok, és amit ki akartam ebből hozni, hogy tulajdonképpen a helyiek Amerikában megkedveltek minket, és akkor volt, aki moziba vitt el, volt, aki fesztiválra vitt el, volt, aki az ilyen kerti sütögetésére hívott meg minket, sőt, a medencénknél, ahol dolgoztunk, ott is csináltak ilyen nyári sütögetős partit, úgyhogy mindenképpen egészen más úgy, hogy a helyiekkel jó kapcsolatunk lett, és abban az évben olimpia is volt, és konkrétan Amerika játszotta a vízilabda döntőt Magyarországgal, és hát le is győztük abban az évben Amerikát, és nagyon vicces volt úgy, magyarként Amerikában egy amerikai úrember házában nézni az olimpiát, hogy mivel Európában volt az olimpia, időeltolódás miatt éjszaka kellett megnéznünk Richardnak a lakásában, egy amerikai úriember lakásában a magyar-amerikai döntőt, miközben mi magyarokként ott voltunk kint Amerikában, na szóval érti a kedves hallgató, a lényeg, hogy nagyon érdekes élmény volt, de hát maga az is, hogy valaki minket, akik dolgozni voltunk kint, beenged a házába, és akkor együtt szurkolunk, esszük a popcornt, és hát tök jó élmény volt. Na, kedves hallgatók, pillangó hatásokról van szó, és hogyha van ilyen élménye, akkor küldje el a 0-35-95-95-re, hamarosan folytatjuk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

előző adás alatt, mert hogy harmadik alkalommal foglalkozunk azzal a kérdéssel itt a Ceglét hangjában, hogy tud-e példát mondani pillangóoltásra a saját életéből. Nos, hogy tudod, de egy egész hosszú üzenetben küldte lesz nekünk, tehát e-mailben a kívánság@ceglirádió.hu-ra. Ön is küldhet e-mailt is, de SMS-t is a 0635-925-925-re, ha van ilyen sztoria. Na, lássuk tehát Luca üzenetét. Érettségi után megismerkedtem egy sráccal, egy-két hónapig ment ez az együtt vagyunk, de mégse szenvedés. Majd egyik napról a másikra ő lezárta ezt az egészet, köztünk mindenféle előjel nélkül. Nyilván megviselt a dolog, pedig várható volt, a legtöbb nyári szerelem az ilyen szokott lenni, de nekem ez volt az első kapcsolat félségem. Barátok maradtunk úgymond, vagyis inkább a baráti kör miatt később, egy-két héttel találkoztunk egy házi buliban, ahol megtudtam, hogy már is új barátnője van, akit rögtön felvállalt, nem volt játszmázás, semmi, minden úgy ment vele, amire én is vágytam volna. Na, ez engem ott annyira felgyűjtett, hogy hiába tettem meg mindent, én voltam az, aki koppant, hogy a saját lelkem megnyugtatására letöltöttem a Tindert rögtön, miután hazamentem, életemben először is utoljára. Gondoltam, csak van a világon valaki, akinek kelleni fogok, és pont én fogok kelleni, nem csak unaloműző leszek. Megcsináltam a profilom, majd fél óra válogatás után egyetlen srácot húztam jobbra, akivel rögtön egy órán belül meccseltem is. Rögtön beszélgetni kezdtünk, egy-két óra után átmentünk Messengerre, majd két-három napon át minden nap ez ment, még nem találkoztunk. Annyira megtaláltuk a közös hangot, hogy egy hét után összejöttünk, ez most lesz 5 éve, hogy együtt vagyunk, és soha jobbat nem is kívánhattam volna nála. A másik srác eszembe se jut, mióta együtt vagyunk a párommal, biztosan ő is boldog valakivel, ha valamit köszönhetek neki, az az, hogy játszadozott velem, és ezáltal sikerült megtalálnom a páromat, és erőt vennem magamon, tudatosabban hozzáállni a párkereséshez, ami végül jól sült el. Hát örülünk, hogy jól sült el, és hát igen, végül is mi arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan indul, milyen apróságból indul el valami. Azért ez nem volt apróság, de mégis eljuttatott odáig, hogy boldog párkapcsolatot találj magadnak, úgyhogy gratulálunk hozzá, kedves Luca. Nézzük még néhány üzenetet, ez SMS-ben érkezett. Tinderen szembe jött velem egy gimis ismerős, ekkor már az egyetemet is befejeztem, de poénból jobbra húztam. Rám ért, hogy találkozzunk, egész nap azon gondolkodtam, mire hivatkozva mondjam le a randit, de az utolsó egy órában már pofátlanságnak tartottam, így elmentem. Hát, ő lett a férjem, és a második babánkat várjuk, írja nekünk Sára, ezt is nagyon szépen köszönjük. Mindig diétázok, mindig minden hülyeséget is kipróbálok pluszban. Épp almaecetet próbáltam inni minden nap, de az egyik nap bent hagytam a munkahelyemen. Másnap reggel a barátom mondta, hogy elmegy boltba, de én akartam menni, mert mindenképpen kell almaecet. A boltból hazafelé a visszajárommal beugrottam a dohányboltba, ahol vettem pár kaparóst, lekapartuk rajta 25 millió. Kb. Ennyi hitelt akartunk felvenni, hogy megépítsük a hegyekben az állam kis vendégházunkat, ami nem sokára elkezd épülni. Azért az nagyon komoly. Emese üzenete volt egyébként, és 25 millió, az nagyon durva egy kaparós miatt, és igen, azt neked kellett elhoznod onnan, úgyhogy így kellett, hát vagy nem tudom, az almaecet hozta ezt a sikert. Úgyhogy gratulálunk hozzá, én nem is nagyon hallottam még ilyen nyereményről, főleg kaparósan, biztos, hogy vannak, csak hogy nem jutott el a közvetlen közelembe, de nagyon szépen köszönjük. Még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, tartsanak velünk! Hey!

Ez itt a Ceglét hangja első órájának utolsó blokkja, kedves hallgatók. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Harmadszorra vesszük elő ezt a témát, még mindig van néhány bent maradt üzenet, de újak is érkeztek, ön is küldhet a 0635 92 92-ös SMS számra. Kb. 11-12 évesen a sulim elvitt egy helyi zeneiskola fellépésre. Ott nagyon megtetszett, ahogy az egyik srác gitározik, szóval megkértem anyámat, hadd járjak magántanárhoz én is. Ugyan a gitározás annyira nem fogott meg, de egy nap megláttam valami fura gitárt nála a sarokban. Kérdésemre elmondta, hogy basszus gitár a neve, elkezdtem azon pötyögni és sokkal jobban bejött. Fast forward, egyetemen egyik haverom meghallotta, hogy basszus gitározom, megkért, hogy legyek egy kolíz zenekari fellépésükön a beugró, itt ismertem meg egy másik haveromat, nevezzük csak A-nak. Rá két évre A rám írt, hogy zenekart alapítana, vállalom-e a basszusgitározást. Rábólintottam, és később az egyik fellépésünkön egy közös barát meghívása révén ismertem meg a jelenlegi páromat. Ez Zoli küldte nekünk, és egyébként tök jó sztori. Zeneiskolai fellépésből indult, párkapcsolat lett a vége, és lehet, hogy tök jó gitáros lett belőled, úgyhogy mindenképpen nagyon köszönjük a sztoridat. Nézzünk egy másik üzenetet. Egykori, azóta is utált ex-nőm egyszer bemutatott az általa lenézett külföldi Erasmusról ismert barátnőjének. Mindenféle csajnak elmondta és lehordta a háta mögött, nem tudott magyarul szegény. Igazából már aznap este kb. Akkora szikra volt, hogy felháborodott rajta. Persze ekkor még ki sem derült, hogy amúgy neki a hobbija a, hát mondjuk úgy, hogy megcsalás is. Ilyenek ezek a hazugság alapú életek. Na, visszatérve tehát, lehet, ő lesz a feleségem. Na, ehhez mindenképpen gratulálunk Marcinak, egy következő üzenettel megyünk tovább. Egyetem alatt elkezdtem az akkor tanult szakmámban gyakornokként dolgozni, ott megismertem más területeket, MSC-re már teljesen más irányba tanultam tovább, és így lettem végül mérnök helyett pénzügyes. Ezt én is elmeséltem a hasonló sztorimat, hogy volt egy jelentkezésem gazdasági informatikára, de ott betelt a létszám, és akkor így átkerültem egy olyan osztályba, számviteli ügyintézésre, ahol csak lányok voltak, 18 lány és én, meg aztán kicsivel később, azt nem tudom, hogy sikerült, de pontosabban hát tudom, hogy sikerült, mert az a helyzet, hogy későn jelentkeztem az egyetemre, pótfelvételivel jelentkeztem, és akkor a nagy koliban, ahol a fiúk is voltak, ott betelttek a helyek szintén, ezért átkerültem egy lánykoliba, és az első egyetemi évemet ott lánykoliban töltöttem, külön szobában persze, tehát nem a lányokkal egy helységben, volt egy külön egyszemélyes szoba, az volt az enyém, de csak lányok voltak körülöttem, és hát az is egy izgalmas dolog volt, nagyon sok szex és New York meg született feleségek részt néztem meg akkoriban a közös helységben. Minden esetre jó sztori volt, és nagyon örülök, hogy az életem része volt, mert hát így bővíthettem a tudásomat, meg az ismerettségemet, meg a lányok lélektanát egy kicsit jobban megismertem, úgyhogy nekem mindenképpen hasznos volt. Kedves hallgatók, tud példát mondani pillangótásra a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk 0635 92 92-ös, vagy kívánság@ceglitradio.hu, de azt még nem is mondtam, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, bár nem sokan szoktak, de azért tudjanak róla, facebook.com/ceglitradio. Itt is jöhetnek az üzenetek. A következő órában ugyanez lesz a témánk, de igyekszek most már mindenkinek a végére érni, helyesebben megfogalmazva az összes üzenetet beolvasni, ami ennek a témának kapcsán érkezik hozzánk, úgyhogy lezárjuk ma ezt a témát, szóval, hogyha valakiben még van egy olyan sztori, amit elküldene, azt mindenképp tegye meg, mert már nem lesz több lehetőség, a mai napon zárjuk ezt a témát. Tehát még egyszer, tud példát mondani pillangoltással a saját életéből? Ha igen, üzenjen nekünk, és néhány zene meg a hírek után indul a második óra, abban sort kerítünk rá, ha sikerül.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a Fővárosi Nagy Cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutatnak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Az Eiffel-torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. Közben Olaszország más részein bozót és erdőtüzek pusztítanak. Piemont tartományban az utóbbi napokban legalább 800 hektár erdő égett le.
0: Az időjárásról.
1: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül több felé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ma utoljára vesszük elő itt a Ceglét hangjában a következő témát. Tud példát mondani a pillangó hatásra a saját életéből? Pillangó hatás az, mikor egy apró dolog történik, aztán abból valami nagyobb lesz, és később meg még nagyobb, akár egész életre szóló élmény vagy történés következik be egy apróság miatt. Na, ilyeneket várunk, és hát van is üzenetünk bőven, érkeztek újak is, meg egy-két régi is maradt még, úgyhogy lássuk. Már jó ideje motoszkált a fejemben, hogy ki kéne menni külföldre, de soha nem léptem meg. Aztán lett egy munkahely konfliktusom, teljesen véletlen keveredtem bele, soha nem volt korábban komoly konfliktusom senkivel, ami után már egyre jobban elkezdtem utálni a munkám, ez adta a löketet, hogy váltsak. Jött több lehetőség is a külföldi munkára, egy kifejezetten jónak ígérkező, meg egy kevésbé jó anyagi szempontból, de valamiért nagyon is az utóbbi vonzott. Mint kiderült, rosszul döntöttem, rossz helyre kerültem, ráadásul a főnök egy hónap után rám nyomult, így utána egyből úgy döntöttem, hogy ott nem maradhatok. A másik, jobbnak ígérkező helyre már találtak mást, így oda nem mehettem. Szerencsére végül elég könnyen és gyorsan találtam új munkáját, ahol megismertem a férjemet, aki amúgy felmondani készült, ha pár nappal később megyek, akkor már lehet, hogy nem találkozunk. Így végül miattam nem mondott fel akkor. Ha akkor nincs az a munkai konfliktus, akkor nem mondtam volna fel, vagy legalábbis sokkal később. Aztán, ha nem ragaszkodom ahhoz a munkájához, ami amúgy rosszabbnak is ígérkezik, de valamiért úgy éreztem, hogy nekem azt kell választanom, és az ottani főnök nem nyomó rám, akkor lehet, hogy ott is tovább maradok. Rengeteg véletlen, ami mind ahhoz vezetett, hogy megismerjem a férjemet. Fanni küldte nekünk az üzenetet, és igen, pontosan ilyen véletleneket keresünk, hogyha önnek is van, bátran küldje el nekünk. Kb. 10 éve még megvolt egy nagy újság, ami már nincs. Az uram munkanélküli volt, nézegette az újságban, a buszon az állás hirdetéseket, a közelünkben hirdetett egy gyár buszvezetői, illetve ügyintézői állást, aznap járt le a jelentkezési határidő. Felhívott, mi legyen, mert kb. A kritérium az angol tudás, ő pedig egy kukkot nem beszél angolul. Mondtam, hogy gyorsan átírom az önéletrajzát, belírom, hogy tud angolul, és beküldöm. Ahogy elküldtem az e-mailt, rögtön hívtak, másnap menjen be. Elsőre lehagytam a csatolmányt. Röviden megkapta az állást, nem tértek ki az angol tudásra, amikor már kiderült, mindegy volt, mert imádták, jól dolgozott nagyon. Mivel külföldi tulajdonú cég volt, az ügyvezetőt kellett furikáznia, meg ahhoz kellett az angol. Pár év múlva a cég kivonult Magyarországról, fillérekért megvehettük a buszt, vállalkozóként meg visszaszerződtették egy évre. Plusz beajánlották máshová dolgozni, ennek köszönhetjük, ma már 5 buszunk van, és az átlagnál jobban élhetünk. Írja nekünk Marika, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, pontosan ilyen történeteket keresünk, és hát még van jó néhány, egy hosszú e-mail van itt már előttem, azt bele se kezdek, mert majd a következő blogba fog sorra kerülni, azt azért elmondom, hogy ha ön is küldene még gyorsan, akkor megteheti 0635 92 95 5-ös, néhány zene, és folytatjuk a Cegléd hangját, maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Nati üzenetével megyünk tovább, aki arra a kérdésre válaszolt, hogy tud példát mondani pillangóhatással a saját életéből? E-mailt küldött nekünk a kimanság@ceglidradio.hu-ra, de aki rövidebben fogalmazná meg, az megteheti SMS-ben a 0635-92-92-ös SMS számon. Tehát Nati üzenete, szépségiparban dolgozom. A hely, ahol voltam, egy közepes város közepén van, ahol az utca egy emeletes társasház aljában lévő üzletsoron van. Többen voltunk a szalomban, ami pici is volt, rossz elosztással, de ami a lényeg, hogy mindenki rajtam keresztül közlekedett, mindenkinek én voltam a recepciósa. Egy idő után kötözködések is voltak, így meguntam a helyzetet. Kettő üzlettel arrébb egy körmös, csak ugye ékezetek nélkül küldte az üzenetet, szerintem telefonról lett írva. Minden esetre nem kormos, hanem körmös költözött be, pici, egyszemélyes szalonjába, és minden reggel nézegettem, de jó lenne nekem. De sajnos nem volt rá esély. Majd egyszer egy szép szerdai napon a könyvelőm várakozott masszázsra, persze nálam az előtérben. Nálam vendég ült az utolsó simításokkal. A hozzám esedékes következő vendég éppen akkor libbent be, aki eleve egy jelenség, jó hangos karakter volt. Aki egyből taglalta, hogy ő most vette észre, hogy itt egy másik körmös szalon, neki nem mondja senki, hogy nem él jól a szépségipar. Erre a könyvelő megszólalt, hogy ha arra a pici szalonra gondolsz kettővel mellettünk, pont most rakja ki a tulaj, aki a könyvelő ügyfele, a bérlőt, mert nem fizette a kötelezettségeket. Én csak annyit mondtam a könyvelőnek, este írok neked. A délutánt izgatottan csináltam végig, ám de furcsa volt, hogy csütörtökre is és péntekre is lemondásom lett. Szabad volt a délelőttem a naptárban. Ritka a lemondás, még betegen is eljönnek sokszor. Így utólag, ez sem volt véletlen, írtam a könyvelőnek, aki írt a tulajnak. Csütörtök délelőtt így a tulajjal beszéltem, aki készségesen eljött megmutatni. Pénteken már enyém volt a szalon, amiről álmodoztam, fantáziáltam, és ami még meg se volt hirdetve. A költözködés nagyjából fél óra volt, semmit nem kellett csomagolni, csak 10 lépéssel arrébb vinni. Hálás vagyok azóta is ennek a dolognak, mert ilyen simán álmaimba se gondoltam volna, hogy működhet, de lett egy saját szalonom. Hát ez remek történet, és tök jól alakult tényleg. Szerencsésen jó helyen voltál, jó emberekkel voltál körülvéve, akik kapcsán tudtál csatlakozni ez a történethez, és meglett a saját helyed. Gratulálunk hozzá, és ha van önnek is ilyen sztoria, nyugodtan küldj el nekünk. Elmentem haverokkal bulizni, ahol találkoztam egy lányjal, nagyon bejött, és én is neki. Első randi szuper volt, de a második már kevésbé. Akkoriban volt egy másik lány is, félig meddig a képben. Őt vettem volna fel motorral, és mentünk volna egyetemre, viszont odafelé elütöttek. Még a patkán ülve írtam a lánynak, hogy aznap este a randi nem fog összejönni, mert visznek a kórházba. A másik lány rám se ederített, ő viszont két napra rá feljött hozzám, mert két hétig el sem hagyhattam mankóval a lakást. Másfél éve együtt vagyunk, a fentiek eléggé határozottan elmondták nekem, merre kéne haladni. Igen, azt hiszem ezt így kell felfogni, hogy elég határozottan jelezték a körülmények, hogy merre kell haladni. Kedves hallgatók, még két blokkunk van hátra, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötlete.

0: Degenerációban.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Magyar koprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. Eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett fagylók tömeges pusztulása is.
0: Az időjárásról.
1: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

marad. Márk írja azt nekünk, hogy ugyanaz az ing volt rajtam, ami a Tinder profilképen felismert az egyik meccsem az utcán, úgy, hogy előtte nem is találkoztunk, csak cseteltünk, most a feleségem. Hát ehhez már gratulálok, tudni kell jókor felvenni azt az inget, ahol már láthatott ez a hölgy, és ezek szerint jól sikerült minden, aztán meg gondolom törölted magad a Tinderről, de a lényeg az, hogy egymásra találtatok, és ezt is köszönjük, ugyanis pillangó hatásokat keresünk mindenkinek a saját életéből, 0635 92 92, de közelít a műsor vége, és igyekszünk ezt a témát rövidre zárni a mai napon, mert már harmadik alkalommal vesszük elő. Random Insta sztorikat nézegettem, egy idegen srác sztoriából egy választási lehetőség volt, írsz vagy írjak. Csak úgy megnyomtam az utóbbit, fél órán belül írt is, 4 éve vagyunk a legjobb barátok, ezt Orsi küldte nekünk, és egyébként igen, nem feltétlen mindig a párkeresés lesz a megoldás egy társkeresőn, hanem lehet, hogy barátokat találhatunk, nekem is van egy ismerősöm, és nagyon jóban vagyunk, annak ellenére, hogy kémia amúgy nem volt. Felhívott egy barátom, hogy megy egy konferencia roadshowjára vidékre, és hogy elmegyek-e vele. Bár a konferencia anya rendezvénye igen közel volt hozzám, nem mentem el, de valamiért erre igent mondtam. Ez teljesen, de teljesen új pályára állította az életemet, írja nekünk Dorina. Hát kár, hogy az nem derült ki, hogy milyen pályára, máskor nyugodtan ír le nekünk hosszabban, én nagyon szívesen felolvasom. Általános iskolában volt egy nagyon jó barátnőm, de sajnos középiskolás korunkra megszakadt a kapcsolat. Később megkerestük egymást, és azóta tartjuk a kapcsolatot. Ő bevett egy DC csoportba, hogy ott játszunk, ahol megismertem egy srácot, aki azóta az egyik legjobb barátom. Rajta keresztül még egy nagyon jó barátnőm lett, akivel egy buliba mentünk, ahol megismertem a jelenlegi párját, aki külföldön lakik. Egy fél év múlva elhozta magával a srác a legjobb barátját, akivel azóta is egy párt alkotunk. Egy hét múlva kiköltöztünk páromhoz, és új életet kezdtünk. Nagyon hiányozni fognak a barátaim, de biztos meg fogjuk oldani, hogy tudjunk találkozni. Hát, hogyha ez vigasztal, én pont nemrég, a megfázásom is onnan van egy kicsit, nemrég Ausztriában egy jó 6 órás utat utaztunk ki barátainkhoz, szóval ritkán találkozunk, néha ők jönnek, most mi mentünk mi először, de meg lehet oldani mindenképpen a távolság ellenére és ezeket a dolgokat, és a történet meg az, hogy ment a kocsiban a klíma odafelé és visszafelé, és valószínűleg ez okozta ezt a kis megfázást, ami miatt a hangom ilyen, de a lényeg az, hogy lehet tartani a barátokkal a kapcsolatot. Ma már azért egészen egyszerű messengeren, vagy más ilyen online fórumokon, és néha-néha találkozni is, úgyhogy ne aggódj emiatt, a lényeg, hogy megtaláltad a páradat rengeteg véletlen folytán, és az is nagyon fontos, hogy tartsátok a barátokkal is a kapcsolatot. Én már régen ismertem a mostani páromat, évek óta, az egyik legjobb barátom unokabátyja egyébként. Sokszor összefutottunk, de a Szián kívül kb. Semmit nem beszéltünk évekig. Elmentem ennek a legjobb barátomnak a születésnapjára, de kb. Egész nap nem volt kedvem hozzá, nem is éreztem jól magam, tényleg csak a vége felé estem be. A nagybácsival azóta együtt vagyunk, több mint 1 éve. Ehhez gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük Fanninak, hogy ezt leírta. Azt meg elmondom önöknek, hogy még egy blokkra visszajövünk, most már új üzeneteket ne írjanak, mert szerintem pont meg leszünk a végéig, aztán persze majd kiderül. Tud-e pillangó hatásra példát mondani a saját életéből? A kérdés továbbra is ez egyébként itt a Ceglét hangjában. Ceglét Rádió.

0: érkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Tud példát mondani Pillangó Atással a saját életéből? Ez volt a kérdésünk, tulajdonképpen nem először, már harmadik alkalommal tettük fel ezt a kérdést, de úgy döntöttem, hogy most mindenkire sort kerítünk, úgyhogy jönnek az utolsó üzenetek ebben a témában. Újabb adást már nem kezdünk ezzel, úgyhogy mindenki remélem elküldte, aki el akarta. Adtam rá rengeteg lehetőséget, szóval, ha valaki kimaradt, az most már magára vessem. Elmentem a legjobb barátom szülőnapjára az állatkertbe, aki utolsó pillanatban meghívta egy szaktársát is, hogy csatlakozzon hozzánk. A szaktárs azóta a mennyasszonyom. Írja nekünk Robi, gratulálunk hozzá. Mentünk házat nézni, és véletlenül pont összefutottunk egy régi ismerősünkkel, aki ott arra felé lakott. Mondtuk, hogy házat nézni megyünk, és megtudtuk tőle, hogy a kert ár feléért már majdnem elkelt a ház, szóval én kapásból lealkudtam a felére, mondta a közvetítő, hogy valami köztes árban állapodjunk meg, és én mondtam, hogy sajnos nem fog menni, mert ennyink van csak rá. Már köszöntünk el, hogy akkor ebből nem lesz semmi, mire utánunk szólt, hogy megegyeztünk. Ha nem futunk össze az ismerősömmel, nem merek fele árat ajánlani, és egy csomó pénztől elestünk volna, amit aztán mind a felújításokba tettünk. Ennek drasztikus hatása lett az életünkre, és azon a chance meetingen múlt, tehát azon a véletlen találkozáson. Úgyhogy igen, ez is ilyen történet, nagyon szépen köszönjük, név nincs az üzenet végén, de hát ez minket ugyebár nem zavar. Anyukám TB ügyintéző volt, fiatalon elvesztettem sajnos. Én egy szállodában voltam recepciós, amikor bejött a helyi perfekt igazgatója a fia ballagási ebédjét lefoglalni. Akkor megkérdeztem tőle, hogy hogy is működik ez a mérlegképes könyvelői tanfolyam, mert érdekelt anyukám miatt beiratkoztam. A számvitel tanárnőm akkor a mostani főnököm volt, 16 éve vagyok a kollégája, és igen, ezt már én teszem hozzá, egy ilyen szerencsés véletlen is el tudja mozdítani az embert egy egészen más irányba. Lássuk az utolsó üzenetünket. Megkérdeztem egy rokonom, szerinte hol lehetne megtalálni a párom. Azt mondta, hogy a hobbimmal kapcsolatban jó esély lenne rá. Elmentem hát egy előadásra a témában, ahol megjegyeztem az előadó nevét. Rákerestem otthon a neten, és találtam egy podcastet tőle, amiben megemlített egy Facebook csoportot. Jelentkeztem, majd végignéztem a tagok listáját, ráírtam egy nagyon csinos lányra, azóta 3 éve együtt vagyunk. Ha nem egyezik a hobbink, vagy nem megyek végig ezeken a lépéseken, valószínűleg soha nem találkoztunk volna, pedig közel 15 éve majdnem, hogy szomszédok is voltunk. Ez egyébként nagyon komoly, és Zsombornak köszönhettük az utolsó üzenetet. Igen, van, hogy rájövünk, hogy annyira közel voltunk egymáshoz, fizikailag, valahol valamikor, de mégsem találkoztunk, aztán egy szerencsés véletlen folyamán mégis úgy alakul. Kedves hallgatók, ez volt a Ceglét hangja mai napra, lezártuk a pillangó hatásos témánkat, legközelebb valami újjal, tehát holnap egy másik témával jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
5: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Lezuhant egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés ma. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő

0: 50. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell adni. Újabb légi csapás sorozatot indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. A támadások célja, hogy Irán ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást a Hormuzi szorosban. Közben az iráni forradalmi gárda egységei Katar, az Egyesült Arab Emírségek Bahrein, Kuwait és Omán ellen indított több rakétát és drónt. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában, a rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb, 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget, hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. A hatóságok szerint vélhetően baleset okozta a halálát. Tájföldön legalább 27-en meghaltak, miután egy bárban tűz ütött ki a fővárosban. A szerencsétlenség miatt több mint 60 embert kórházba vittek, közülük 22-en súlyos állapotban vannak, sokakat pedig még keresnek. A bangkoki bárban füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszódott. A tűzoltók fél óra alatt fékezték meg a lángokat, a tragédia okát vizsgálják. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csaknem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. A hatóságok 15 lakóházat is kiürítettek.
1: Az időjárásról.
0: Momoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Nem vasárnap van, hétfő van a mikrofonnál. Ennek ellenére Becker Bernadett töltsük együtt a reggelt, aztán majd érkezik Süveges András is, sőt, kettő között még Szabó Kristóf kollégánk is. Jó reggelt, induljon a nap és a hét.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Július 13-a van a nap, amikor a Jenők ünnepelhetik névnapjukat honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű jelentése bizalmas tanácsadó vagy miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Nagyon-nagyon boldog névnapot, kedves Jenők! Legalább így jól indul a hét, ugye?
1: Zegléd Rádió! Zegléd Rádió! 92.5!
0: És ha valaki azt gondolná, hogy a Jenő névnaphoz nem tudok zenét kapcsolni, haha, dehogy nem. Jó, mondjuk nem az előadók, mert hogy Geszti Péter és Péterfi Bori belép szerettem, ez van című dala következik, amelynek egyik szerzője Bartalos Jenő. Nos, hát ezzel is kívánok boldog névnapot. Ugye,

És még vissza egy kicsit a kalendáriumhoz, sok érdekes vagy több érdekes évfordulót is tartalmaz, de egy közülük 41 éve pontosan annak, hogy Bob Geldof kezdeményezésére és szervezésében megtartották a Live Aid segélykoncertet. A koncert célja az afrikai, elsősorban az etiópiai éhezők megsegítése volt. Televíziós közvetítéseken keresztül több mint 1,5 milliárd ember látta egyenes adásban, így ez lett az emberiség egyik legnagyobb kollektív eseménye. A koncertet két fő helyszínen, a londoni Wembley stadionban és a philadelphiai John F. Kennedy stadionban tartották, valamint további koncerteket rendeztek többek között Sydneyben és Moszkvában is. Londonban mintegy 72 ezer, Philadelphiában 90 ezer nézője volt. A program a Wembleyben helyi idő szerint délben kezdődött, a JFK stadionban 2 órával később lépett színpadra az első előadó. Londonban este 10-ig, Philadelphiában helyi idő szerint 11-ig tartott a koncert. Londonban a Do They Know It's Christmas-tel, Amerikában a We Are The World-el zárult a program. A szervező Bob Geldof felképzelése szerint a Live Aid egyszeri és megismételhetetlen volt, ezért jó minőségű és teljes felvétel az eseményről nem készült. És ugyan teljes felvétel nem készült az eseményről, de nagyon-nagyon sokszor megjelenítették különböző filmalkotásokban például, vagy hírekben, vagy dokumentumfilmekben legalább részleteit, és például, amit láthatunk két verzióban is, az eredetiben és a feldolgozásban is, az a Queen fellépése. A Bohém Rhapsodia című filmnek köszönhetően, amelynek tulajdonképpen ez a záró akkordja, meg a nyitó akkordja is a Live Aid koncert, azért egy kis betekintést nyerhettünk ebbe a 41 évvel ezelőtti eseménybe is. Képzeljék el, nem is olyan régen az egyik televíziós csatorna adta a Bohém Rhapsodia című filmet, amit képes voltam csak azért végignézni, hogy lássam ezt az ikonikus fellépést, ikonikus színpadra lépést és színpadi jelenlétet. Úgyhogy ezt próbálom egy kicsit megidézni a következő percekben egy olyan dallal, ami akkor felcsendült a Queen-től.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-s tornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, a hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-s tornál. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok, a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával. Mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez Szólanóta Nusikával, 14 órától Sülvefőve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Albert Irsai Éjszakai Bátorság és Tudás Próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai Sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban, a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai Éjszakai Bátorság és Tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Lezuhant egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés ma. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell adni. Újabb légi csapás sorozatot indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. A támadások célja, hogy Irán ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást a Hormuzi szorosban. Közben az iráni forradalmi gárda egységei Katar, az Egyesült Arab Emírségek Bahrein, Kuvait és Omán ellen indított több rakétát és drónt. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában, a rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb, 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget, hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. A hatóságok szerint vélhetően baleset okozta a halálát. Tájföldön legalább 27-en meghaltak, miután egy bárban tűz ütött ki a fővárosban. A szerencsétlenség miatt több mint 60 embert kórházba vittek, közülük 22-en súlyos állapotban vannak, sokakat pedig még keresnek. A bangkoki bárban füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszódott. A tűzoltók fél óra alatt fékezték meg a lángokat, a tragédia okát vizsgálják. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. A hatóságok 15 lakóházat is kiürítettek.
0: Az időjárásról.
1: Homoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: 92.

0: hétfő, vasárnap, szombat, bármilyen nap, megszokatták, hogy nálam fél hét után jön a horoszkóp, ez most is így lesz, My Smith és a Stargazing után.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

jöjjön hát a horoszkóp, mégpedig egy egész hétre szóló horoszkóp, kedves kosok, önökkel kezdem. Szerelem. Talán úgy érzi, becsapták, vagy éppen ellenkezőleg önbocsátkozik csalfa szerelmi játékokba. Akár így, akár úgy, hamarosan le kell vonni a tanulságokat. Egészség, különösen az idősebbek a meleg termálvizeket jobban élvezhetik a hideg fürdőknél, annál is inkább, mert a reumatikus nyavaják is kiújulhatnak. Munka, pénz, fáradékonynak vagy teljesen kimerültnek érezheti magát, a legjobb, ha még mindig szabadságom marad. Kedves Bika, nézzük, mi vár önökre a szerelem terén. Ezen a héten továbbra is a szokottnál nagyobb jelentőséget tulajdonít a kapcsolatának, jól teszi. Végre tető alá hozhatja a szerelmet a szószoros értelmében, össze is költözhetnek. Egészség, előfordulhat szívritmus zavar vagy légzési nehézségek, az idegi túlterheltség is jellemző lehet, ami annál inkább hat testi tünetek formájában, minél kevésbé éli meg az agresszióját kifelé. Munka, pénz, születési uralkodója az Uránusszal kerül fényszögbe, ez a nehéz aspektus a fiatalabbaknál türelmetlenséget, konfliktusokat okozhat. Jöjjenek az ikrek, szintén ebben a három témakörben szerelem, még mindig nem múlik önben a szerelem lángoló érzése, és méghozzá annál forróbban bombolhat önben a szenvedély, minél forróbbak a napjai. Egészség, valamilyen sportban kamatoztathatja az erejét, de vigyáznia kell, hogy nehogy túlfeszítse a húrt. Hajlamos lehet a sportbalesetekre, izomhúzódásokra. Munka, pénz, a türelmetlensége alább hagyott ugyan, de az akaratossága nem. Jó ez a konstelláció arra, hogy nagyobb erőfeszítéseknek tegye ki magát fizikai értelemben, és rák. Szerelem terén vágyja is a szerelmet, de valami vissza is tarthatja attól, hogy könnyedén belemenjen. Talán valami múltbeli kudarc vagy csalódás aggasztja önt. Egészség. Jó ez a hét fogyókúrára, a túl drasztikus módszerektől azonban óva intik, mert azzal nagyon legyengítheti magát. Munka, pénz, nagyobb terhelésnek teheti ki magát, vagy éppen ellenkezőleg túlságosan is gátolja önt a tevékenységében a Szaturnusz fényszöge. Oroszlán és szerelem. A rejtett dolgok életterületén járó uralkodó bolygója is okozhatja, hogy a szemére valamiféle kötfátyol ereszkedik, rózsaszínben látja a világot. Egészség, könnyen elronthatja a gyomráta vagy a bérrendszere működtet rendetlenebbül. Lehet ennek oka valamilyen óvatlanul összeszedett vírusféle, és munka, pénz, hajlamos lehet a szokásosnál többet költeni, de ha ön éppen a szabadságát tölti, akkor ez rendjén is van. A szórakozás most több pénzt vihet el. Szűz, szerelem terén a szépséget meg kell szenvedni, tartja a mondás, önnel is éppen ez történhet, akár a saját szépségért, akár a környezetért kell most sokat dolgoznia. Egészség, könnyen megeshet, hogy túllő a célon, és elfeledi, hogy miért is munkálkodik, azaz megfeledkezik az örömről. A hormon termelése is lassulhat, ami kedvetlenségben nyilvánulhat meg. Munka és pénz, uralkodó bolygójának a nappal és a holddal alkotott fényszöge, a kapcsolatok terén is a segítségére lehet, most sokat javíthat a kollégához fűződő viszonyán. Hamarosan folytatom. FM 92.5 Ceglédrádió.

Folytatódik a horoszkóp, ugyanaz a három témakör, szerelem, egészség, munka és pénz, és egy komplet heti horoszkóp, mérleg. Szerelem. Uralkodó bolygója, Neptunusszal kerül nehéz fényszögbe, nehéz most szavakba önteni az érzelmeit, könnyen félreértetik önt. Egészség. Óvatosan bánjon a vizekkel, a nem jó úszó, ne merészkedjen túl messzire a parttól, ha csónakba ül, csak is mentő mellényben tegye. Munka és pénz, hiába, hogy itt a nyár, a pihenés és a szabadság ideje, ön még mindig nagyon sokat vállal magára, a munkáját azonban szépen és pontosan végzi, ezért elismerése is számíthat, de pihennie is kellene. Skorpió. Szerelem az élet más területén sem, de a szerelemben biztosan nem sokat ér el az erőszakossággal, a humor lehet egyfajta kerülő út ezen a téren. A kedvese azonban csak akkor értékeli a vicceit, ha azok nem bántóak. Egészség, a kedély állapota, no meg a testi állapota javítása érdekében is igyon minél több folyadékot, valahogy le kell hűtenie magát. Munka és pénz, akaratossága végre már nem a világ ellen való, képes magát távol tartani a nyílt konfliktusoktól, és inkább valamilyen hasznos tevékenységbe üli testi és lelki erejét. Nyilas. Szerelem terén továbbra is az álmodozás korszakát él is, emiatt is a kedély állapota meglehetősen hullámzó lehet, hol az egekben, hol a pokol fenekén érzi magát. Egészség. A harmonikus környezet segít stabilizálni a lelki állapotát, különösen ajánlott a masszázs és a fürdőzés, valamint a méregtelenítés. Munka és pénz. Kimondta, hogy a pénz nem boldogít, önt most nagyon is boldoggá teheti, legalábbis átmenetileg. Egy váratlan pénzügyi bevétel a hét első felében. Bak, szerelem. A nagy szerencse bolygó nehézséget jelölő életterületen jár. Bármennyire napfényes és odakint az idő, az önlelke kissébe borulhat, egy régi szerelem ismét az eszébe juthat. Nem volt el. Egészség. A komorság, a depresszió jellemző tünet lehet, de ne forduljon gyógyszerekhez, keresse az adrenalint és az örömöt a különféle mozgásformákban. Munka, pénz, pénzügyi tárgyalásokra kerülhet sor ezen a héten, legyen óvatos, ha szerződéskötésre, aláírásra kerül sor. Egy csábító hitel a későbbiekben túl nagy kötelezettségekkel járhat. Vízöntő. Szerelem terén a jegyében járó Plútó a Vénusszal kerül kellemetlen fényszögbe a hét elején, ezért különösen kezdődő kapcsolatokban nagyon fontos a megfelelő védekezés. Egészség terén ennél a csillagállásnál a hormontermelés fokozott lehet, ami a nőknél erős menstruációs görcsökkel jelentkezhet, a szerelmi vágy is fokozott. Munka és pénz. A pénzügyek terén különösen korlátozottnak érezheti most a lehetőségeit. Ha a nagyobb nyaralásra ezért nem is mehet, akkor is szüksége van a szabadságra. Kimerül. És halak, szerelem terén, akár szép, akár nem, de a szerelemben számítanak a pénzügyek is, nem állt, ha ajándékokkal is kedveskedik a társának. Egészség, megnőhet az étvágya, de azért csak tartson mértéket. Sajnos továbbra is igaz önre, hogy minden falat most kétszeresen hízlalja, legalább fogyasszon kalória szegény étkeket. Munka és pénz, nagyobb erőkifejtésre kényszerülhet ezen a héten, akár a munkája, akár keftelése kapcsán. A nagyobb fizikai igénybevétel miatt is történhet, hogy valaki kezd felnézni önre a kollégái közül. Nos hát, ez vár ránk a héten, a csillagok állása szerint.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegyára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Újabb helyszíneken találtak aszbeszt szennyezést. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvénymódosításról dönt az országgyűlés ma. A sürgős eljárásban tárgyalt erőterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Rétvári Bence, a keresztény

0: demokraták frakció vezetője szerint a Tisza párt azért módosítja az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP képviselőit eltávolítsák a parlamentből. Kiképzési gyakorlaton vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Amerikai, szerb és magyar részvétellel tartanak 10 napos hadgyakorlatot, melynek célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandárharc készültségét. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, mára a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszan történt vágányszabályozás. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedte. Újabb helyszíneken mutattak ki aszbesztszennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is.
1: Az időjárásról.
0: Komoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb óra, jó reggelt a most ébredezőknek, bár hétfő lévén, meg úgy egyáltalán munkanap révén gondolom, hogy kevesen vannak, akik még csak most ébredeznek, akik viszont szabadságon vannak, remélhetőleg még jó, mélyen alszanak. A mikrofonnál Becker Bernadett, a mai reggelt együtt tölthetjük, de csak 10 óráig, aztán megérkezik Szabó Kristóf, és utána megérkezik Süveges András is. Tartsanak velünk, tartsanak velem, ebben az órában lapszemle jön, Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, ez lesz a kínálata.
1: Jó reggelt, Cegléd!

Itt a nyár hamarosan indul, az ítélkezési szünet a Ceglédi járásbíróságon is. Az ítélkezési szünet július 16-án kezdődik és augusztus 19-éig tart. Ez idő alatt az ügyfélsegítő félfogadási ideje hétfői napon 9 órától 12 óráig tart, mely előzetes regisztrációt követően vehető igénybe, amely legkésőbb az ügyintézés időpontját megelőző munkanapokon, munkaidőben terjeszthető elő telefon vagy elektronikus úton. A nem regisztrált ügyfelek ügyeinek intézése a szabad kapacitás függvényében történik. Az ügyfélcentrum félfogadási ideje minden nap 9 órától 11 óráig tart. Az ügyfelek a papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton nyújthatják be, vagy az épületben található gyűjtőládában helyezhetik el. Az ügyelet ideje alatt elsősorban a kezelőirodákkal szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ügyintézés érdekében. Erre hívják fel tehát a figyelmet, ítélkezési szünet indul július 16-án.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön át a lapszemle első része, a Népszava két írása, népszava.hu két írása. Csak azért is locsolunk a kívánt víz spórolás szorongást okoz, amire bekapcsolhat a fogyasztói DAC, írja a lap. A tikkasztó júliusi hőségben állunk a kiszáradt meder szélén, és a port kavarja a szél ott, ahol egykor a víz hullámzott. A Velencei tó haldoklása, a Kiskunság elsivatagosodása és a tiszántúli földek repedezése mind ugyanazt a drámát érzékeltetik, írja a Népszava. A kérdés már rég nem az, mi lesz holnap, hanem hogy hol van a víz most, és miközben a mindennapi túlélésért, a tiszta levegőért és az iható ivóvízért küzdünk, a hazai közélet egészen más ritmust követ, a globális ökológiai krízis és a jelenlegi magyar politikai valóság között tátongó szakadék pedig nem csak ijesztő, de életveszélyes is. Szárazság és vízhiány van szinte mindenhol. Számos településen, köztük Pátyon vagy Ráckevén már alig-alig folyik a víz a csapból, a helyzetet azonban ma már nem lehet pusztán csapadék statisztikákkal vagy infrastruktúrális hiányosságokkal leírni. A vízhiány és a klímaválság Magyarországon mély társadalmi, egyéni és pszichológiai krízissé vált, amelyet az aktuál politika csatározásai és a lakossági reakciók törésvonalai még inkább húsba vágóvá tesznek. Hogy miért? Legalábbis mi erről a Népszava munkatársának a véleménye és gondolata? Nos, aztán olvashatják a lapban. 900 kígyót sodort el az árvíz Kínában. Videó is készült arról, hogy megpróbálják befogni az egyiket. A Kuangxi Chuang autonóm területen fekvő városban a kínai közösségi médiában terjedő videók szerint a hüllőket a megemelkedett víz vitte tovább, az eset Kína nagy részét érintő szélsőséges időjárás közben történt. Egy helyi tisztviselő azt mondta, a kígyók többsége nem mérges, a befogásukra 10 fős csapatot küldtek ki, amely hálókkal és sokkolókkal próbálta összegyűjteni az elsodolt állatokat. Nos, erről, hogyha még videót is szeretnének látni, akkor ajánlom szíves figyelmükbe a népszava.hu-t.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Újabb helyszíneken találtak aszbeszt szennyezést. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvénymódosításról dönt az országgyűlés ma. A sürgős eljárásban tárgyalt erőterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Rétvári Bence, a Keresztény Demokraták frakció vezetője szerint a Tiszapárt azért módosítja az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP képviselőit eltávolítsák a parlamentből. Kiképzési gyakorlaton vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Amerikai, szerb és magyar részvétellel tartanak 10 napos hadgyakorlatot, melynek célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandárharc készültségét. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, mára a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszan történt vágányszabályozás. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedte. Újabb helyszíneken mutattak ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is.
1: Az időjárásról.
6: Komoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Cegléd Rádió FM

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet két írása. Végre kiderült, hogy péntekenként mikor érdemes elindulni autóval Budapestről a Balatonra. Részletes grafikonon mutatta meg az első szünidei hétvége forgalmi adatait az M7-esről az útkezelő. Mint közismert, az M7-es autópálya a nyári időszakban erősen terhelt, kifejezetten a hétvégi csúcsidőszakokban. Most viszont végre pontos számok is rendelkezésre állnak a forgalom alakulásáról, ráadásul az MKIF könnyen áttekinthető grafikonnál formálta a vakáció első hétvégéjének adatait. Az ábrán narancságában jelölték azokat az időszakokat, amikor az erős forgalom miatt torlódások, lassulások alakulhatnak ki. Az ábrán jól látszik, hogy Budapestről már pénteken délelőtt nagyon sokan elindulnak a magyar tenger felé. A jelentős forgalom egészen a kora esti órákig tart. A főváros felé autózva kicsit más a helyzet, ebbe az irányba három forgalmi sáv áll rendelkezésre, így itt a pálya áteresztő képessége is jelentősen nagyobb. A két sávval ellentétben, ahol óránként kb. 2800 jármű felett alakulnak ki torlódások, ezen a szakaszon kb. 4000 jármű per óra a lassulások határa. Egy átlagos nyári hétvégén kétszer vagy két és félszer nagyobb a forgalom az M7-es autópályán, mint egy kora tavaszi hétvégén. Forgalmi adataik szerint a mért időszakban június utolsó hétvégén péntektől vasárnapig a Balaton felé 126 ezer, Budapest felé pedig 124 ezer jármű haladt el Martonvásári mérőpontnál. Az elmúlt három év gyakorlatához hasonlóan az M7-esen, az M0-es és Balatonvilágos közötti szakaszon a szünidő alatt, azaz augusztus 31-ig egyik irányban, tehát sem a Balaton, sem a főváros felé sem lesznek előre tervezett burkolat megújítási munkálatok, hogy a nyári időszakban a tó könnyebben megközelíthető legyen. Kérdésem már csak az, hogyha mindenki megnézi ezt a grafikot, vagy nagyon sokan megnézik ezt a grafikont, és nagyon sokan eszerint alakítják ki, hogy mikor is induljanak el, akkor mindenki akkor fog elindulni, amikor érdemes a grafikon szerint elindulni, akkor előbb-utóbb nem lesz igaz, amit a grafikon mutat. Ugye? Mondjuk nyilvánvalóan ez nagyon sok embernek kellene megnézni ezt a grafikont. Hullámsír és ötvös töpi pofonjai jubilál a Balaton legendás hajója. Mély nyomokat hagyott a 20. század a gőzösnek épült Helkán, mely 30 évet ért vissza a magyar tengerre. Egy tündérmese ifjú hercegnője Helka után kapta a nevét az 1996-ban felújított és a vízre bocsátott nosztalgia jármű, mely a mítikus szerelmes pár pásztor fiúja után kenénre keresztelt testvérhajójával együtt a Bahart flotta korelnöke, egyszeres mint égköve. Mindkettő főegységei 1891-ben épültek az újpesti hajógyárban, majd a Balatonon szerelték össze őket. Ne feledjük, ekkoriban nagyobb hajókat nem lehetett még felúsztatni a Sió csatornán. Hosszú időn keresztül elválaszthatatlanul szelte a magyar tengert a csavargőzös pár, melyek jóval karcsúbbak voltak az akkori folyami, dunai és tiszai közlekedésben elterjedt oldalsó lapátkerekes hajónál. És hogy miért ilyen fontos, mert valóban fontos ez a vízi jármű, olvashatnak róla bővebben a Magyar Nemzetben. És ilyet láttam, tényleg Helkát láttam már élőben.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása itt a 92-től a Napszemlében. Belgiumban egy sziget eladó 95 ezer euróért, írja a lap. A sziget Brüsszel délkeleti részén található. Még az ingatlan ügynök sem tudta kezdetben, hogy az erdősziget magántulajdonban van. A Rajna leghosszabb mellékfolyója közepén fekszik ez a kis szigetecske. Hello, van egy eladó szigetem, a történet ezzel az ingatlan ügynökségnek címzett hívással kezdődött. Ahogy a belga regionális újság beszámol róla, egy sziget eladó Brüsszel délkeleti részén. Még az ingatlan ügynök sem tudta kezdetben, hogy az erdő sziget magántulajdonban van. Az újság szerint nem az egész szigetet adják el, hanem a fő alsóbb szakaszának körülbelül 4,8 hektárját. Egy kis szakasz a felső folyásnál a Vallon régióhoz tartozik. A sziget partjai és töltései szintén a vízi közlekedési hatóság tulajdonában maradnak. Történelmileg a folyósziget jelentős, 1940 májusában átkelőhelyként szolgált a német csapatok számára. A védett kanadai nyárfákkal rendelkező terület az Európai Unió Natura 2000 védett területén belül található. Gyalogosan egy zsilip vagy a szigetet mindkét oldalon a szárazfölddel összekötő gáton keresztül érhető el. Azonban tilos ott építkezni, lakni vagy vállalkozást folytatni. Legfeljebb egy könnyű leszerelhető szerkezet lenne a megengedhető, és az is csak engedéllyel. Aki saját mólóról vagy egy kis halászkunyhóról álmodik, annak türelemre van szüksége. Minden tervet a várostervezési hivatalnak kellene felülvizsgálnia, és bizonyos esetekben be kellene nyújtania a városi tanácsnak. A Belgiumban a tanácsot a polgármester és a városi tanácsosok alkotják. Egy ponton a vízi közlekedési hatóság is felelős lenne, bonyolult adminisztratív folyamatra kell számítani, figyelmeztet az ingatlan ügynök az interjúban. Csak kérdésem, ezután egy darab maradt, hogy mi a szöszélt venni bárki is ezt a szigetet? Gyakorlatilag partja nem az enyém, építkezni nem lehet rá, gyakorlatilag semmi más nem lehet, nézegetni a fotót róla, kávé ennyi. De azért olvashatnak erről a szigetről bővebben is a Magyar Hírlapban. És arról is, hogy tudósok DNS-t nyertek ki ősi feljegyzésekből. A középkori kéziratok évszázadok óta felbecsülhetetlen értékű forrásai az ókori társadalmakról szóló ismereteknek. A tudományos fejlődés azonban azt mutatja, hogy az ilyen dokumentumok egy másik, korábban nagyrészt kiaknázatlan információtípust rejthetnek, a genetikai anyagot. Egy nemzetközi kutatócsoport kifejlesztette egy teljesen non-invazív módszert a DNS minták gyűjtésére az ilyen történelmi kéziratokból. Ez a módszer lehetővé teszi akár 1300 éves dokumentumok tanulmányozását, mindezt anélkül, hogy megsérülnének. A pergamen, amelyre évszázadokon át krónikák, térképek, jogi aktusok és vallási szövegek írottak, speciálisan előkészített állatbőrből, leggyakrabban borjújú és kecskebőrből készült. Az évszázadok múlása ellenére a DNS fragmentumokat tartalmazó sejtek megőrizték magukat az anyagban. Eddig azonban ezek összegyűjtése a pergamen kis részeinek kivágása, vagy másolyan módszerek alkalmazását igényelte, amelyek aggodalmat keltettek a felbecsülhetetlen értékű műemlékek védelméért felelős restaurátorok körében. És hogy mit tesz, vagy mit nem tesz végül ez az új technika, és milyen problémát küszöbölt még ezen túl is ki, olvassanak róla a Magyar Hír.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Zenés Mesekuckó Albert és Sána Márai Sándor Városi Könyvtárban július 15-én szerdán 16 órától 17 óra 30 percig, a mesélőfotelben Vasné Irén. Majd az Akusztik Trió interaktív zenés műsorát hallhatják és láthatják természetesen kicsik és nagyok. A program ingyenes, melyet 6 éves kor alatt kísérővel, nagy testvérrel, szülővel, nagyszülővel látogathatnak a gyerekek. Előzetes regisztráció az 53-as körzet 370-414-es telefonszámon. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Látom.

0: reklámok jöjjenek, most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra, méghozzá Szigeda és Jackson kezesével, Riptide.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Meg kell semmisíteni a választási szavazólapokat. Ismét egyre hevesebb harcok dúlnak az Egyesült Államok és Irán között. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. Meg kell semmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselőt. Megbízatását, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Újabb légi csapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Iránt lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van

0: Van tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. Gyengült a forint reggelre a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 357, a dolláré 314, a svájci franké pedig 387 forintra emelkedett. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor az éveleje óta továbbra is erősebb, mint három devizával szemben. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában. A rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget, hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak.
1: Az időjárásról.
0: Komoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Közlekedési információ.
2: A 31-es főúton Nagykáta határában gázvezetéket telepítenek, a 63-as kilométernél útszűkületen kell láthajtani. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a félútpályát lezárták. Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a városban a 86-os és 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Bárhol járnak, óvatosan körültekintő közlekedjenek.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, ezen kívül még egyet tölthetünk együtt. Remélem velem tartanak a mikrofonnál Becker Bernadett. Ez az óra speciál a Bulvárlap szemléről szól, majd helyesebben csak a fele az órának. Az első felében jön a Bors és a Blik néhány írása, a második felében pedig jön egy kis kalendárium. Mai naphoz kötődő események, évfordulók, születésnaposok és persze a névnaposokat is köszöntöm. Tartsanak velem!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Induljon hát a Bulvár lapszemle, induljon a Bors két írásával. Szicília után Egyiptomban is lakást vett Dancs Anna Mari és férje. Románia, Magyarország és Olaszország után most már azt is elmondhatja magáról az Operettszínház ünnepelt sztárja, hogy Egyiptomban is otthon érzi magát. Dancs Anna Maria Hat magazinnak mesélt arról, hogyan alakult így a családja élete. Rendkívül izgalmas életet él a színésznő, aki követi őt a közösségi oldalakon, az láthatja is ezt. Ha éppen nem a színházban van előadása, vagy koncerten lép fel, akkor Dancs Anna Maria férjével a nyakukba veszik a világot, és hol Szicíliába, hol Egyiptomba utaznak. Erdélyi vagyok, és ott is éltem 29 éves koromig, aztán a Budapesti Operettszínházhoz szerződtem, ahol már a 17. évadomat kezdem, kezdte az énekes színésznő. Tényleg érdekesen alakult az életem, hogy Erdélyben, aztán Magyarországon is gyökeret vetettem. Két éve pedig a férjemmel úgy döntöttünk, hogy Szicíliában vásárolunk egy ingatlant. Minket ide köt a munkánk, de amikor tehetjük, kint vagyunk, és teljes mértékben éljük az ottani életérzést. Mindig is szerettünk ott lenni, az esküvőnket is Toszkánában tartottuk. És hogy miért éppen Szicíliában találtak otthonra, Anna Mari szerint már az elején zsigerből érezték, hogy kötődnek ehhez a helyhez. A téli időszakban mentünk el először pár napra, és egyből megtetszett a sziget vadsága, kaotikussága és eklektikussága. Nagyon sokfajta színe van, ami megfogott minket. Végül két évvel ezelőtt vásároltunk egy lakást, ahonnan az egész Taormina Garden jöblöt látjuk a teraszunkról, az anyarunk arról is szólt, hogy felújítottuk. Így visszagondolva tényleg kicsit őrültek vagyunk, mert ha belevágunk az álmunkba, akkor olyan Isten nincs, hogy ne tudjunk valamit véghez vinni az én Lászlómmal. 40 fokban szinte mindent magunk csináltunk úgy, hogy nem beszéltük a nyelvet. Én azóta megtanultam olaszul, és most már egészen jól kommunikálok. Szicília egy ilyen hatalmas nagy szerelem lett, és hogy lett Szicíliából Egyiptom, nos, arról is olvashattak a Borsban. És a család szereplői változhattak volna. Gáspár Bea elárulta, hogy mentette meg a házasságát. Meglepő kijelentést tett Gáspár Győző felesége. Gáspár Bea élő adásban árulta el, hogy az a család, amit ő több mint 30 éve a hátán visz, könnyen szétszéledhetett volna. Győzike is be, a története még jóval azelőtt kezdődött, hogy országszerte ismerté váltak volna. Házasságuk viszonylag fiatalon köttetett, és két lányuk született, akiket már jól ismer az ország, Gáspár, Evelin és Virág. A család élete a 2000-es évek elején vett drámai fordulatot, amikor elindult a Győzike Show. A reality műsor a Gáspár család mindennapjait mutatta be, ami pillanatok alatt az ország leghíresebb családjává tette őket. Azonban a hírnév mögött rengeteg küzdelem is rejlik, amiről Gáspár Bea most őszintén vallott az egyik televízió műsorban, hogy mit, azt olvassák el a Borsban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És jöjjön most már a Blikkét írása, a lapszemre zárásaként a legjobb pszichológusom a férjem, Szandi mondta mindezt. Szinte hihetetlen még kimondani is, 50 éves lett Szandi, az énekesnő, aki gyereksztárból a szemünk előtt vált élet előadóvá, feleségét, családanyává, és válik nem sokára nagymamává, a születésnapi alkalmából adott interjút a Blikknek. Elárulta, hogy a bokasérülése miatt ugyan az olaszországi vidámparkos ünneplést el kellett halasztania, de ez nem veti vissza abban, hogy ugyanolyan elánnal kezdje meg a következő 50-et, életének két fejezete között pedig nem pont van, csak egy vesző. És hogy mi történt a lábával? Hát hova lépett? Félre, mondja ő, de úgy, hogy ott volt a férjem is, viccet félretéve, az történt, hogy nekünk van nagyon jó kis összetartó közösségünk itt, ahol élünk. Az utcabeliek össze szoktak jönni minden évben egy Szent Iván-éji tűzugrás, ilyenkor mindenki viszi a pogácsát, a sütit, körbetáncoljuk, a tüzet énekelünk, vagy mindenki bedobja egy papírra írva, hogy mit szeretne elégetni, elengedni az életéből. Aztán elaltatjuk a tüzet és átugrunk a palázson, ami mindig más formát ad ki. Most egy méterszer félméteres kupac lett, ezt minden normális ember széltében ugrott át, természetesen én hosszában, mert Bogdánné úgy gondolta, hogy majd ő megmutatja. Az eredmény az lett, hogy befordult a bokám és elszakadt a szalagom. Örökmozgó, pörgőforgó energiabombaként hogyan viseli ezt a helyzetet, tették fel neki a kérdést, nehezen, úgyhogy már így felsőtestre és hasra edzegetek. A család is nehezen viseli, mert nyilván, ha én nehezen viselem, akkor ők ennek az elszenvedői. És hogy mit mondott még, és miért van szüksége néha arra, hogy jó pszichológusa legyen a férje, mondjuk nem kérdés, mindenkinek szüksége lenne erre, olvassanak róla a Blikkben. És a magyar éremgyűjtés felső polcát nem kizárólag aranyérmék vagy antik darabok töltik meg. Az igazi ritkaságok nem csak nemes fém tartalmuk, hanem történetük és minimális példányszámuk miatt váltak a gyűjtők trófeáivá. Különösen igaz ez az állami megrendelésre, szigorúan exportra készült Artex veretekre. Ezek már a önálló luxus kategóriát teremtenek, ahol a ritka évszámok és a különleges technológiák határozzák meg a csillagászati árakat. Ma ezek számítanak a gyűjtői csúcsoknak, és szépen össze is szedte a Blikk, hogy mi és mely érmék a legértékesebbek, kezdve onnan, hogy az 1938-as Horthy ötpengős, aztán van az abszolút szent grál, és hogy miért, mennyit lehetne egyébként kapni, hogyha el tudná az ember adni, vagy egyáltalán lenne. 1946-os Kossuth 5 forintos Altex Prof változata, ez is itt van a listán. Ha érdekli önöket ez a sor, ez a lista, akkor a Blikk.hu-t ajánlom szíves figyelmükbe, utána pedig a padlást és a pincét, hogy lehessen keresgélni.
0: Szegény

Már is a Maroon 5, This Love 2004-ből szól majd a dal itt a 92.5-ön, és ennél sokkal régebbre is visszatekintek majd a hírek után, mert hogy jön a kalendárium, de elsőként majd a névnaposokat köszöntöm, de csak David Guetta, Teddy Sims és Townsend közös dala után.

0: hideg a Ceglédár Show-ban.
1: Meg kell semmisíteni a választási szavazólapokat. Ismét egyre hevesebb harcok dúlnak az Egyesült Államok és Irán között. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. Meg kell semmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselőt. Megbízatását, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Újabb légi csapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Iránt lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. Gyengült a forint reggelre a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 357, a dolláré 314, a svájci franké pedig 387 forintra emelkedett. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor az éveleje óta továbbra is erősebb, mint három devizával szemben. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában. A rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget, hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak.
0: Az időjárásról.
1: Komoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.

július 13-a van a nap, amikor a Jenők ünnepelhetik névnapjukat honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű jelentése bizalmas tanácsadó vagy miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Nagyon-nagyon boldog névnapot, kedves Jenők! Legalább így jól indul a hét, ugye? 92.5. Ez létezik. Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: stronger. Jöjjenek most már események, évfordulók, természetesen július 13-ához kapcsolódóak. 103 éve annak, hogy elkészült a Hollywood felirat a Hollywood feletti dombon. Olvasott. 41 éve annak, erről megemlékeztem már kora reggel is, hogy Bob Geldof kezdeményezésére és szervezésében megtartották a Live Aid segélykoncertet. 468 évvel ezelőtt a spanyol-francia háborúban a flandriai Gravelinesnél Franciaország döntő vereséget szenvedett. 148 éve annak, hogy a berlini kongresszus az európai hatalmak között felosztotta a Balkánt. 70 éve ezen a napon július 13-án a Budapest Szombathelyi repülőjáratot eltérítették, Németországban szálltak le. Ez volt az évszázad legnagyobb és leghíresebb magyar gépeltérítése. Az amerikai titkosszolgálat a landolást követően egyből megjelent a repülőtéren, hogy kihallgassa a politikai menedékjogot kérő magyarokat, az a kívánkozóknak pedig megszervezte a visszautat. 2016-ban ezen a napon II. Erzsébet királynő a korábbi belügyminisztert Theresa Mayt bízta meg a kormányalakítással ezen a napon, miután David Cameron miniszterelnök korábban benyújtotta lemondását, és 2024-ben ezen a napon merényletet kísérletek meg Donald Trump ellen. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek majd a napi reszületjei.
1: Szeglét Rádió 92.5.

0: Jöjjenek most már a mai nap híres szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 84 éve született Macskási Kati, Balázs Béla díjas filmberendező, aki elsősorban rajzfilmeket készített. 82 éve született ifjabb Rubik Ernő, építész, játéktervező, a bűvös kocka feltalálója. 86 éve született ezen a napon Patrick Stewart, színész, akit például a Star Trek Next Generation-ben láthatunk, Picard kapitány. 1981-ben ezen a napon született Kovács Ágnes, olimpiai bajnok, úszó. És 84 éve annak, hogy Chicagóban megszületett Harrison Ford, amerikai színész, minden korosztály más filmekből ismerheti, vagy talán vannak filmek, amiből minden korosztály ismerheti, de minden korosztálynak megvan a saját kedvence, én azt gondolom. Nekem az Indiana Jones sorozat például ez, ha korosztályom, hanem én ezt nagyon szeretem, nyilván a Csillagok háborúja is, és még ezen kívül olyan zseniális filmek is ott vannak az ő repertoáriában, amik azért jóval közelebb vannak a valósághoz. Azt nem mondom, hogy minden film, amiben szerepelt, az Oscar-díjat érdemlő és fantasztikus filmalkotás, de hogy ő mindenben zseniális szerintem, az teljesen biztos. 84 éves, tehát Harrison Ford. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92.5! What we're saying is not protesting.

0: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
1: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indítja a következő órát. Hertz és Purple Disco Machine közösen Wonderful Life.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Crestwish

0: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
3: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
2: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
3: Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
3: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
2: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
3: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
2: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Rengeteg áldozatot követelt Európában a júniusi hőhullám. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvénymódosításról dönt az országgyűlés ma. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint a Tiszapárt azért módosítja az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP képviselőit eltávolítsák a parlamentből. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombovár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, mára a komlói állomás vágányait felújították. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Harmadik társuk végignézte a történteket, a kamaszlányt sokkos állapotban vitték kórházba. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen haltak meg Európában a június végi hőhullám miatt. Derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. Szakértők szerint a térségben a tengervíz visszafelé áramlik a torkolatból, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz.
4: Az időjárásról.
5: Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután

0: 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Közlekedési információk.
2: A 31-es főúton Nagykáta határában gázvezetéket telepítenek, a 63-as kilométernél útszűkületen kell láthajtani. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a félútpályát lezárták. Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a városban a 86-os és 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

95 és Pöpödöszkön Machine közösen indította az órát. Ez volt a Wonderful Life itt a 92.5-ön, azt az órát, amiben néhány hasznos, fontos információ jön, majd legalábbis bízom benne. Programokat is ajánlok szíves figyelmükbe, és az óra végén elbúcsúzom, hiszen csak 10 óráig rádiózhatunk együtt. Át kell adnom utána a stafétát, és nagyon szívesen megteszem Szabó Kristófnak.

0: tegnapi nap meglehetősen változékonyra és érdekes a sikeredet már, ami az időjárást illeti. Nézzük, hogy holnap például mire számíthatunk. Kedden már többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, és elsősorban a nyugati, északi, valamint a középső ország részben számítani lehet záporokra, zivatarokra. A keleti ország részben csapadékmentes, hosszabb napos időszakok várhatók. A hajnali minimumok 16-22, a délutáni maximumok 29-35 Celsius fok között alakulnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
1: Szeglét Rádió! 92!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak!

0: Itt senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Itt a nyár hamarosan indul az ítélkezési szünet a Ceglédi járásbíróságon is. Az ítélkezési szünet július 16-án kezdődik és augusztus 19-éig tart. Ez idő alatt az ügyfélsegítő félfogadási ideje hétfői napon 9 órától 12 óráig tart, mely előzetes regisztrációt követően vehető igénybe, amely legkésőbb az ügyintézés időpontját megelőző munkanapokon, munkaidőben terjeszthető elő telefon vagy elektronikus úton. A nem regisztrált ügyfelek ügyeinek intézése és a szabad kapacitás függvényében történik. Az ügyfélcentrum félfogadási ideje minden nap 9 órától 11 óráig tart. Az ügyfelek a papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton nyújthatják be, vagy az épületben található gyűjtőládában helyezhetik el. Az ügyelet ideje alatt elsősorban a kezelőirodákkal szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ügyintézés érdekében. Erre hívják fel tehát a figyelmet, ítélkezési szünet indul július 16-án.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-s tornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen, tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-s tornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban, a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Rengeteg áldozatot követelt Európában a júniusi hőhullám. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvénymódosításról dönt az országgyűlés ma. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint a Tiszapárt azért módosítja az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP képviselőit eltávolítsák a parlamentből. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombovár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, mára a komlói állomás vágányait felújították. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt, a 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. Harmadik társuk végignézte a történteket, a kamaszlányt sokkos állapotban vitték kórházba. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen haltak meg Európában a június végi hőhullám miatt. Derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. Szakértők szerint a térségben a tengervíz visszafelé áramlik a torkolatból, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: Ceglédi Rádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.

0: Jöjjön egy-két fontos információ mindazok számára, akik most döbbentek rá, hogy bizony itt a szünidő, és jogosultak az ingyenes szünidei étkeztetésre, de még nem vették igénybe, vagy nem kérelmezték egészen pontosan. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Szegléd város önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben, június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyeritag óvodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum, Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagóvodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előre jelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szülidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Cegléd Rádió.

volt már a részemről, reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak. Ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre, ahogy már említettem, a következő órában Szabó Kristóf számít. Jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, majd 11 óra után beköszön Süveges András, én pedig este visszatérek. Viszont hallás.

0: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ismét egyre hevesebb harcok dúlnak az Egyesült Államok és Irán között. Újabb helyszíneken találtak aszbeszt szennyezést. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Több hetes mélypontra esett vissza a hormuzi szoros hajóforgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Tegnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi úton. Miközben Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán továbbra is azt állítja, hogy lezárta az átkelőt. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron, francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky, ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A kétnapos rendkívüli ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is bekerült, Magyarországon és Burgenlandban is. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csaknem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában, a rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget. Hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. Hamisított ruhákat, parfümöt és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó buszban az M1-es autópályán Győrmoson Sopron megyében. A sofőr állítása szerint Romániában vette át a csomagokat, amelyek az előzetes számítás alapján összesen 84 millió forintot érnek. A NAV eljárást indított.
1: Az időjárásról.
2: Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz a Tour de France-ról, valamint Jannik Sinner és Alexander Zverev wimbledoni döntőjéről. Tartsanak velem! FM

bajnoki szünetben lehetőségünk nyílik bemutatni a 2025-26-os évi ceglédi kézilabda szakosztályok házi gól királyait. Külön elismerés jár Pesti Grétának és Csorba Ádámnak, akik nem csak Cegléd, hanem a teljes bajnokság gól királyi címét is elhódították. Gratulálunk nekik és minden házi gól királyunknak fantasztikus szezonjukhoz. Férfi felnőtt NB1B Halász Levente, férfi U20 első osztály Csollár Ádám, női U20 harmadosztály Pesti Gréta, férfi U18 harmadosztály Gál Hunor, női U18 harmadosztály Temesvári Fédra, férfi U18 harmadosztály Csorba Ádám, női U16 harmadosztály Temesvári Fédra, férfi U16 első osztály Kovács Ákos, férfi U15 Kovács Benett. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Cegléri Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak.

0: Továbbra is az NB1B-ben folytatja a CKKS-e. A Magyar Kézilabda Szövetség első fokon döntést hozott a 2026-27-es idényre benyújtott klublicensz kérelmekről. A döntés értelmében a ceglédi KKS-e a következő szezonban is az NB1B-ben szerepel. Az NB1-ből érkező Carbonex Komló, a Budakalász, valamint az NB2-ből feljutó Ózd, Várpalota és Rákosmente is megkapta az induláshoz szükséges licenszt. A jelenlegi állás szerint 15 csapatos lesz az NB1-B mezőnye, miután a Ferencváros U21-es együttese nem kapta meg a klublicenszet.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Gabus érkezik a Ceglédi Kézilabda Klubhoz. Nagy örömmel jelenthetjük be, hogy a következő szezonban Csányi Péter erősíti csapatunk kapus posztját. Péter a kézilabdával Kecskeméten ismerkedett meg, tehetsége hamar megmutatkozott. Pályafutása során szerepelt a NEKA csapatában, ezt követően a győri Eto játékosa volt, legutóbb pedig a PIK Szeged U21-es együttesének kapuját védte. Fiatal kora ellenére komoly utánpótlás nevelő műhelyekben szerzett tapasztalatot, amelyet most már a ceglédi KKSS sikeréért kamatoztathat. Ceglédi Rádió! 92.5!

Csütörtökön elérkezett a Tour de France mezőnye az első komolyabb erőpróbához. Az előző szakasz befutójának helyszínéről indultak Pau-ból Gavarnie-Gaillardbe, ahol a szakaszt közben 4149 méter szintkülönbség és a legendás Tourmalet várt a pelotonra. Az UAE már a Tourmalet előtt az első kategóriás Col d'Aspinen komoly tempót ment, de Tadej Pogacar a végső döfést a Tourmalet-n 43-mal a vége előtt vitte be vetélytársainak, hogy majd szólóban több mint 2,5 percet adva Jonas Vingegaardnak átvegye a sárga trikót, a célban pedig a szlovéntől megszokott módon, akár egy színpadi műsor után meghajolt a nézők előtt. Volt is miért, ez volt a 23. szakasz győzelme a túron, amivel megelőzte André Darrigard, és azt sem kizárt, hogy az idei túr végére André Leduc is meg lesz neki, aki 25 szakasz győzelemmel áll. Sajnálatos módon a szakasz után a hegyről lefelé a csapatbuszokhoz guruló, a szakaszon sárga trikóban tekerő Thorsten Trahan bukott, eltört három bordája és feladta a túrt. Rajta kívül már több nagyobb név is feladta, úgy mint Kian Aidebrux, Arvid de Klein, vagy Arnaud Delis, akin továbbra is rajta van a túrátok. Zeglét rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak!

A turmálés szakasz után a mezőny kicsit megnyugodhatott, hiszen két ezen a szinten teljesen síknak mondható szakasz következett. A hetedik szakasz Hajemabból Bordóba tartott. Nyugis szakasz, kicsit rükkös végjátékkal, ugyanis nem célegyenesben sprinteltek a versenyzők, hanem egy folyamatosan kanyarodó szakaszon. Ennek megfelelően kiemelt fontossággal bírt a helyezkedés, az első mezőny hajrát megnyerő Olaf Koy pedig elkeveredett, pontosabban bezárták a sprintben. Philipsen lábaiban hiányzik a lóerő, amivel eddig halomra nyerte magát a túron, viszont a világ legjobb sprinterének tartott Tim Merlier kirobbanó formában van, esélyt sem adva a többieknek megnyerte a szakaszt. A második helyen Søren Barenschold, a harmadik helyen pedig Bini Girmay végzett. A nyolcadik szakasz nem várt izgalmakat hozott, hiszen a szökevények egész sokáig kitartottak, mi több, Liam Sloknak több mint egy perces előnye volt az utolsó 10 kilométerre. Szívszorító módon a legvégén elfogták Slokot, pedig az egykori nagy szökevény specialista Thomas de Gent azt tweetelte a szakasz közben, hogy ez meg lesz neki. Újabb mezőnyhajrá, aki az utolsó kanyarban nem volt az első ötben, az nem tudja megnyerni a Bergeraki befutót, mondták. Nos, erre Tim Merlier elég erősen rácáfolt, hiszen a semmiből érkezett meg mindenki elé, és egy őrületesen nagy erőkifejtéssel megnyerte második szakaszát az idei túron, összességében pedig ötödik győzelmét ünnepelte a belga. A második helyen Girmay, a harmadik helyen pedig Olaf Koy végzett. Szegli.

0: Ebben a pillanatban is zajlik a Wimbledon férfi döntője, ahol a 2025-ös Australian Open döntős párosítása, Jannik Sinner, Sasha Zverev jött össze a centerpályán. Abszolút papírforma, a torna első és második kiemeltje csap össze, viszont ha azt veszük, hogy Zverev sokáig mennyire nem játszott jól füvön, akkor viszont meglepetés. Carlos Alcaraz hiányában azt érezhetjük, hogy Sinnernek nincs ellenfele, ha egészséges. Címvédő ráadásul, az elődöntőben pedig Novak Djokovicot verte. Szinte minden az olasz mellett szól, viszont tagadhatatlan, Zverev mennyivel felszabadultabban játszik, mióta megnyerte a Garrost. Kevesebb a passzív fázis, sokkal inkább hiszi el már magáról, hogy a legnagyobbak közt van. Azzal pedig, hogy döntőzik Wimbledonban, azt is elmondhatja magáról, hogy az összes Grand Slam-en döntőzött már. Mi több, olimpiai bajnokként, világbajnokként, Grand Slam bajnokként a Triple Crown is megvan neki, amivel olyan szűk társaság tagja lett, amelyet Federer sem Nadal sem mondhat el magáról. Ugyanis ez a társaság Andre Agassi, Novak Djokovic, Andy Murray és most már Sasha Zverev. Sinnernek egyértelműen jól kell fogadnia és hatékonyan kell tartania a tenyeresét, míg Zverev első számú fegyvere az adogatása és a hálónál való hatékonysága lehet.
1: Cseklét Rádió! 92.5.

0: A Cegléd Rádió sport hír összefoglalóját hallhatták. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd.

0: utalványt, szép kártyát, étkezési utalványt, ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szép kártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
2: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés, ismét egyre hevesebben támadja egymást az Egyesült Államok és Irán. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvénymódosítás szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak akkor küldheti vissza a szöveget az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra, ha közjogi érvénytelenséget talál benne. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen, tette hozzá a miniszterelnök, aki úgy véli, hogy a Fidesz megpróbálja megakadályozni a módosítás hatályba lépését. Ujjás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője valótlannak nevezte Magyar Péter alkotmánymódosítással kapcsolatos állításait. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuwaitban, Jordániában, Bahrainben és Ománban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozásokat. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Gyengült a forint reggel a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 357, a dolláré 314, a svájci franké pedig 387 forintra emelkedett. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor az éveleje óta továbbra is erősebb, mint három devizával szemben. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem, a nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte gomoly felhős, napos az idő, de délután északkeleten záporok kialakulhatnak. A szél megélénkül, délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.

0: délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, én vagyok az a műsorvezető, aki hamarosan elárulja, hogy mit üzennek már a csillagok. Többek között ezért is tartsanak velem. Most Dua Lipa énekel, már is jön egy 2024-es közös ismerős itt a 92.5-ön. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac infineon.com.
2: Reklámot hallottak. FM 90.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Ami Amerika!
1: Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban azonnal folytatjuk a csillagok üzeneteivel. Őszinte válaszok kellenek, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért, nem sokára kiderül. Kos, ha szeretnél valamin változtatni az életedben, legyen az magánéleti vagy esetleg munkahelyi dolog, akkor nem szabad elszalasztani a lehetőségeket, melyek felmerülnek. Ma például kitárulhat előtted egy ajtó. Ha ezen se lépsz be, akkor talán nem is igazán szeretnéd azt a változást. Egyébként azzal sem lenne semmi baj. Bika, időnként nem árt értékelni, hogy az évek során kialakult ismeretségi körünk milyen emberekből áll. Könnyen lehet ugyanis, hogy menet közben szinte észrevétlenül elcsúsznak körülöttünk a dolgok, és az időnk túlságosan nagy részét töltjük olyan emberekkel, akikkel a kapcsolatunk valójában felszínes. Tölts több időt az igazán fontos emberekkel. Ikrek! Ma valódi érzelmek kerülhetnek felszínre egy olyan kapcsolatodban, amelyre eddig talán nem ez volt a jellemző, és őszinte válaszokat kaphatsz valakitől, aki amúgy eddig zárkózottan viselkedett veled. Örülj ennek és becsüld meg, ha valaki így megtisztel a bizalmával. Ügyelj arra is, hogy semmiképp ne élj vissza vele. Rák. Ma hallhatsz, vagy tanulhatsz valami újat és érdekeset, ami azután talán be is indítja a fantáziádat. Az is benne van a pakliban, hogy egy új ismerettség valamilyen szempontból hatással lesz rád, és nehezen tudod kiverni a fejedből. Akárhogy is alakul a mai napod, este sokkal nehezebben tudsz majd elaludni az átlagosnál, hisz az agyad kattogni fog szüntelenül. Oroszlán, ha tudod, hogy valamiben tehetséges vagy, azt ne hagyd kihasználatlanul. Fejleszd a képességeidet és képezd magadat folyamatosan. Használd ki maximálisan a tudást, amivel rendelkezel, mert ez hozhatja számodra a legtöbb sikerélményt és a legnagyobb jövedelem növekedést is. Ma ráadásul az élet ezen a területen megkínál egy lehetőséggel is. Szűz! Ma könnyen elképzelhető, hogy egy kisebb-nagyobb zűrzavart kell megélned az életed egy fontos területén. Talán mindez nem tetszik neked túlságosan, de lehetséges, hogy egy közelgő változás jele, melyet akár jól is használhatsz. Vannak változások ugyanis, melyekre nincs hatással az, hogy mi mit szeretnénk, így a legjobb, amit tehetünk, hogy a jövünkre fordítjuk, amennyire csak lehet. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
2: Ceglid Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma olyan jelet kaphatsz az univerzumtól, amely arra ösztönöz, hogy változtassa véleményeden egy olyan ügyben, melyben eddig makacsul kitartottál. Felismerni a nyilvánvalót és rugalmasan engedni hosszabb távon kifizetődőbb, mint a végsőkig kitartani valami mellett, ami kudarcra van ítélve. Engedd el, amit el kell, és meglátod, hogy meg fogsz könnyebbülni. Skorpió, talán van egy fontos személy, akivel a kapcsolatodat a közelmúltban kissé elhanyagoltad, és erre ma talán egy közelgő évforduló vagy ünnepokán döbbensz rá. A múlton nem változtathatsz, de a jövőt alakíthatod másképpen. Találd meg a módját annak, hogy felfrissítsd a kapcsolatod azzal, aki fontos a számodra. Tégy ma ezért egy kicsit többet. Nyilas, vannak napok, mikor azt érezzük, hogy a befektetett energia és a munka meghozza az eredményt. Ma például igazán elégedett lehetsz azzal, amit elértél. Minden okod megvan tehát egy kis ünneplésre azokkal, akik a legközelebb állnak hozzád. Élvezd ki ezt a napot, mert holnap már a következő lépésen fogsz gondolkodni úgyis. Bak, egy nehezebb időszak vége felé jársz, és sok mindent tanulhattál abból, ami az elmúlt időszakban veled történt, de néhány szál talán még elvarratlan maradt körülötted. Ma egy lehetséges új cél kerül a látóteredbe, és talán mindent félretéve csak is azzal szeretnél foglalkozni. Légy türelmes, és zárd le mindent, mielőtt új utakra indulsz. Ne hagyd csontvázakat a szekrényedben. Vízöntő, ma a pénzügyi kilátásaidban pozitív változás állhat be, így talán elindul benned egy gondolatsor arról, milyen változtatásokat tervezel magad körül. Talán csak pár bútort cserélnél ki az otthonodban, de még az is lehet, hogy előjön a lakhely változtatás ötlete is. Ne hagyd, hogy az ismeretlentől való félelem elbizonytalanítson, de közben azért ügyelj arra is, hogy ne fuss túl a kereteiden sem. És végül halak, már egy ideje zajlik benned egy belső változás, amely egyre nyitottabbá és őszintébbé tesz téged. Ennek azonban nem biztos, hogy mindenki őszintén örül a környezetedben. Vannak ugyanis olyanok, akiknek nem sajátja a tiszta beszéd, és rendesen meg is tudnak sértődni attól, ha a valósággal szembesítik őket. Ők lesznek azok, akikkel valószínűleg kevesebb időt töltesz majd a jövőben. Mára ezt üzenték a csillagok. Cegléd

0: Köszöntjük a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
5: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Vörösön. 20 5 19 52 62. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
2: Átadták a Mercedes új üzemét Kecskeméten. Csaló lelki segítők próbáltak gyerekeket behálózni az interneten. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár. Ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadón Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint a háromszorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedett. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték kórházba. Lelki segítőnek adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik gyerekeket próbáltak behálózni az interneten. Az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szerint az újabb online behálózási rendszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmas kapcsolatot. A szervezetek azt kérik, hogy a gyerekek csak hivatalos lelkisegész szolgálaton keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuwaitban, Jordániában, Bahrainben és Ománban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen haltak meg Európában a június végi hőhullám miatt. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte gomoly felhős, napos az idő, de délután északkeleten záporok kialakulhatnak, a szél megélénkül. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Közlekedési információ.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es

0: 2-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-minusz-kettőt folytatjuk a Ceglédia kedves Zalaival, nem sokára pedig fontos hasznos infokkal, programajánlóval és persze a lapszemlével. Ezért is tartsanak velem.
0: Ceglédrádió. Ceglédrádió. FM 92.5.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, még pedig a borsonline.hu felülete. Pár héttel ezelőtt még nem hitte az Exatlon műsorvezetője, hogy idén össze tudnak házasodni a szerelmével. Gerencsér Timi a dominikai forgatás után végre érzi, hogy meg lesz a nagy nap nyáron, amikor hivatalosan is összekéti az életét Simon Mátyással. Megint van egy tippe, valószínűleg Simon Mátyás egy jól menő üzletember, de ez legyen az én problémám, hogy én ezt feltételezem. Gerencsér Timinek, a TV2 gyönyörű műsorvezetőjének mostanában nem sok ideje jut a pihenésre, de nem bánja, szereti a pörgős életét. Miközben forgat, tartalmat gyárt, az fontos egyébként, meg fárasztó is, és fotózásra megy mondjuk az is, folyamatosan újítják fel az első közös otthonukat a vőlegényével, és végre az esküvők szervezésével is célegyenesbe érnek. Amióta hazajöttem Dominikáról, nagyjából most érzem azt, hogy utolértem magam mindenben, de még a napokban is megesik, hogy reggel betont rendelek, délután tortakóstolóra megyünk, szóval valamit intézi, de végre összeérnek a szálak, most már látjuk azt a bizonyos fényt az alagút végén. A házban a belső munkálatokkal hamarosan tényleg kész leszünk, kint még kell majd csiszolgatni, de ha aktiválják az okos otthon rendszert, onnantól be tudunk költözni, amit nagyon szeretnénk megtenni az esküvő előtt. Ez a nagy álmunk, de volt már terben tavaly karácsonyi költözés is, szóval meglátjuk. Kezdte az egyik magazinnak Gerencsér Timi. Esküvőjéről azt is elárulta, hogy már tartanak a táncpróbák is, mert nem maradhat el az első közös tánc. Mikes Annához járunk, aki nagyon aranyos, türelmes és persze profi. Matyit sokszor meg is dicséri, szerencsére gyorsan felvette a ritmust, így nehezebb lépések is lesznek a koreográfiában. Közepes esküvőt tervezünk, végül körülbelül 70 fő lesz, egy kibővített családias ünnep a barátokkal. Fügét már tréningezem, mert ő hozza majd a gyűrűket, gondolom egy kutyusról van szó. A műsorvezető, Gerencsér Timi vőlegénye, Simon Mátyás mögött sok fantasztikus közös út van, de hogy Nász útra mikor és hová mennek, azt még nem tudják. Utoljára tavaly februárban utaztunk el Arubára, ahol Matyi megkérte a kezem, azóta a felújítás, az esküvő szervezés és a forgatások miatt nincs erre lehetőségünk, de nem is baj, ha a Nász út még várat magára. Az Exatlon forgatása alatt egy hétre kijött hozzám Dominikára, mondom én, hogy jól menő üzletember, az végül is vehetjük nyaralásnak, bár ott én közben dolgoztam is. Persze, a mézes hetekre vannak álmaink, mint Francia, Polinézia vagy Hawaii, de egyelőre azt mondom, ezt az évet éljük túl, utána mehetünk Nász útra. Mondjuk én csemőzöldhalomba is alig jutok ki, hát ők meg tervezgethetnek, ilyet gondolom van miből. A TV2 sztárja elmesélte, hogy nagyon szereti az új műsorát, az újra tervezés. Nagyon nehéz szívszorító sorsokkal szembesülnünk a forgatásokon, de sokkal jobb benne lenni, mint kívülről nézni, mert így úgy érzem, segítünk a csapattal, és érdemben hozzá tudok tenni ahhoz, hogy szép legyen a ház, és szeretem őket élményprogramokkal is meglepni, teljesen más velük együtt érezni, mint kívülről sajnálni őket. Jó érzés örömet okozni, és mindig nagyon megható pillanat, amikor ezek a családok meglátják a felújított, átalakított otthonukat. Persze ettől még lehet, hogy lesznek napi gondjaik, de egy új otthon biztosan egy új kezdetet jelenthet. Gerencsér Timivel és az ő életével is foglalkozik a borsonline.hu

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a Lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a borsonline.hu felülettel. Vasvári Viviennél még mindig napi renden van a családbővítés. Férjével, Bodnár Zsigmonddal már most is 6 gyermeket nevelnek együtt. Két közös kisfiúk mellett mindkettejüknek két-két gyermeke született korábbi kapcsolataiból. A mozaik család azonban remekül működik, és úgy tűnik, még egy kis jövevénynek jutna hely a szívükben. Vivi az Instagram oldalán tartott kérdez feleleket a követőinek, ahol természetesen a családtervezés is szóba került. Az egyik rajongó arra volt kíváncsi, hogy szeretnének-e még gyermeket. A válasz minden kétséget kizáró volt. Igen, szeretnénk még egy babát, írta Vasvári Vivien Instagram oldalán a 24 óráig elérhető történetében. A rövid, de annál határozottabb válaszból jól látszik, hogy Vivien és férje továbbra is nyitottak arra, hogy ismét bővüljön a családjuk, bár minden napig így sem unalmasak 6 gyermek mellett, úgy tűnik, számukra a nagy család jelenti a teljes boldogságot. A kérdez felelek során egy másik sokakat foglalkoztató téma is előkerült, mivel a két legkisebb gyermekük, Colin és Liam már bölcsödébe járnak, sokan kíváncsiak voltak arra, mennyire gyakran visznek az a különféle vírusokat és betegségeket. Elárulta, szerencsére náluk ez egyáltalán nem jelent komoly problémát. Colin másfél évesen kezdte a bölcsit, Liamka 1 évesen. Mindenki nagyon szereti a bölcsit. Colin egy évben maximum egyszer hoz haza valamilyen vírust, az is körülbelül 2 napig tart, bár nálunk sok a gyerkőc, így nagyobb az esély, hogy a nagyoktól is elkapnak valamit. Liamka egyszer volt beteg, mióta jár az influenza oltást nálunk, mindenki kapja 2 éves kortól ősszel, én is. Az édesanyja szerint a rendszeres védőoltásoknak is nagy szerepük volt abban, hogy a gyerekek ritkán betegszenek meg, így a mozgalmas családi életet sem kell gyakran félbeszakítaniuk. Ha pedig minden a terveik szerint alakul, könnyen lehet, hogy hamarosan egy 7. gyermek érkezésének örülhet majd a népes família. Vasvári Viviennel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió FM

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Kedves hallgatók, mivel indul a következő egy óra hossza? A hírek után azon a Lady Gaga énekel majd nekünk, maradjanak velem, velünk, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyrosz pontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Átadták a Mercedes új üzemét Kecskeméten. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem csak termelés növekedést jelent, de erősíti a hazai gazdaságot és innovációs képességeket is, hangsúlyozta a miniszterelnök az új üzem átadásán.

0: korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi árusok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Gyújtogatás okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében, a Fontainebleau-i erdőben. A francia belügyminiszter szerint erre utal, hogy a lángok nagyjából 10 helyen lobbantak fel. Eddig az erdő mintegy 5%-a több mint 800 hektárnyi terület égett le. Elővigyázatosságból több mint 1000 embert kitelepítette. A lángok megfékezésén csaknem 5000 tűzoltó dolgozik, az oltásban helikoptereket is bevetettek. Franciaországot a hétvégén érte el egy újabb hőhullám, Párizsban 37 fokot mértek.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópálya Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatódik azonnal a Plusz-minusz-kettő a kiváló dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a daloké lesz a főszerep, meg persze jönnek majd a fontos hasznos infók. Programajánló is, elmondom azt is, milyen idő lesz a következő napokban. Maradjanak velem.
0: FM 92.5.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Saw the pills on your table for your unrequited love.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Ez a dal szól, azonnal a hírek után, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyírosz.
6: Pont egy gyírosz?
5: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Különleges űrmissziót vitt sikerre egy japán űrszonda. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A 17. alaptörvény módosításáról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával megkezdődött. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem csak termelés növekedést jelent, hanem erősíti a hazai gazdaságot és innovációs képességeket is, hangsúlyozta a miniszterelnök az új üzem átadásán. Magyar Péter szerint a német autógyártó cég 1 milliárd eurós beruházása azt bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására. Az új üzemben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást.

0: terelik az autópályáról. Délelőtt súlyos baleset történt a hatos úton is. Bonyhád és Hidas között három autó ütközött, egy 32 éves nő meghalt, öten megsérültek.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül, a hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a beszélgetés témája hamarosan kiderül. Maradjanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy dialógussal, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Kedves hallgatók, ez itt tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immáron 85. része, és ebben a 85. részben 85. alkalommal beszélgetek Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével. Szervusz!
2: Szia! Hát azért a 85 az már elég sok.
1: Jól hangzik szerintem.
2: Gondolj vele, ennyit szerintem kocsmába se találkoztunk együtt.
1: Hát valószínű, hát 83-84-szer maximum, de igen, rendben. De a 85. alkalom itt a stúdióban, ez egészen biztos, és ha néha-néha jöttek is vendégek, de te mindig itt voltál azért természetesen, és majd a későbbiek során egyébként lehet, hogy tényleg jönnek majd vendégek, már úgy pedzegettük ezt a témát négy szem közt.
2: De van, most erre... van, akit remélhetőleg sikerül befűznöm.
1: Igen, na, majd erre kitérünk, amikor aktuális lesz. No, hát olyan dolgokról beszélünk, amikről már beszéltünk természetesen, de azért egy picit jobban belelátunk majd. Vannak ezek a barna mezős beruházások, ugye ezekről is nem egyszer szó esett, és ez egy-egy település számára egy nagyon fontos kiugrási lehetőséget is jelenthet. Ezek ugye régi, már nem használt, általában ipari célra használt valamiféle objektumok, amikből aztán bármi lehet egy másik ipari objektum is, lehet esetleg egy lakónegyed is, ezeket nagyon sok mindenre lehet használni. Most Budapesten, ugye, ami nagy port vert föl, sőt, országosan is mondhatni, az országos sajtóban is sokszor szerepelt Rákos rendező neve. Ugye ez egy nagy vasúti csomópont, aminek a jelentősége gyakorlatilag szinte megszűnt.
2: Vasútként,
1: de, vasútként, igen, de azért azt a hatalmas területet, azt a sok-sok hektáros területet azért nem lehet csak úgy kidobni Budapestből. Tehát mostanában te elég közel kerültél ehhez a témához, milyen módon is?
2: Abban a szerencsében volt részem, hogy az egyik nagy munkaadói szervezet képviselőjeként én tájékoztatást kaphattam a Fővárosi Érdekegyeztető Tanácsban arról, hogy hogyan is áll most jelenleg a ceglédiek által is sokat hallott Rákos rendezői beruházás. És szerintem azért érdekes a téma, mert amit ott mondjuk a főváros véghez visz, tapasztalatokat gyűjt majd a magyar állammal együtt, az fontos tanulságokkal szolgálna mondjuk Ceglédnek is, amikor a régi nem használt területek újrahasznosításáról, új életre keltéséről van szó. Vannak a világban erre jó példák, de hogyha tőlünk 60-70 kilométerre egy ilyen megszületik, az mégsem olyan, mint hogyha Bécsbe kellene elmenni, de megnézni persze a jó példákat, bár a Településfejlesztési Szövetség a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve az Urba Visszel együtt most éppen május 15-én Bécsbe szervez egy tanulmányutat.
1: De az nem baj, persze onnan is lehet tanulni, meg hát lehet New Yorkból is tanulni, meg Melbourneből is, vagy akárhonnan.
2: Így van.
1: Biztos, hogy vannak erre példák ott is. De ezek a területek, ezek már lepusztultak meg minden, ettől függetlenül rettentően értékesek.
2: Igen, és Rákos rendezőnél annyit pontosítanék, hogy a rendező pályaudvari funkcióit vesztette el gyakorlatilag 1990 után. Előtte, ugye még a 20. század elején ezt azért eléggé intenzíven használták, most már rendező pályaudvarként szinte alig, mert a MÁV ezekre a funkciókra leginkább átköltözött a Ferencvárosi rendező pályaudvar a 9. kerület között, és itt van most egy 85 hektáros terület.
1: Az szép.
2: Ami pont két kerület határán van, a 14. kerület Zugló, ezt ugye ceglédiek is sokan ismerik, sokan ott szállnak le a vonatról a zuglói pályaudvaron, másik oldalon pedig a 13. kerület határolja.
1: Angyalföld.
2: Így van, Angyalföld. A kettő között teremthetne összeköttetést. Egyébként pedig az átmenő vasúti forgalomban azért ez továbbra is jelentős.
1: Persze, hát a sínek azért maradtak, vagy legalábbis egy részük mindenképpen ott marad.
2: Így van, és... tudod, az agglomeráció egy részéből arra felé jönnek be, adott esetben ott is szállnak le, jelenleg nagyjából vállalhatatlan körülmények között az ingázók, de megy erre nemzetközi vasúti kapcsolat, és tudod, észak-észak irányba.
1: Na most, ahol van vasút, oda lehet sok mindenben gondolkodni, mert ez hasznos lehet például akár egy ipari fejlesztés szempontjából is, de akár lakópark építése szempontjából is, hogyha olyanok laknak ott, akik éppen szeretnének utazni is, tehát akkor közel van a közlekedés, közel van a vasút. Melyik irányban indul el a főváros ez ügyben most?
2: És semmiképpen nem az ipari újrahasznosítás irányába, hanem az elképzelés az, hogy egy olyan új városnegyed jöjjön létre, ahol jelentős, akár 20 hektárt meghaladó zöld felület, park is van. Aha,
1: nem mindegy. Igen.
2: Üzletek, iroda, egységek, és természetesen lakhatás. Az előzetes tervek szerint ennek ráadásul 20%-a az épülő lakásoknak ilyen úgynevezett megfizethető lakhatás lenne.
1: Ez jó hangzik. Igen.
2: Ami kimondottan akár arra is lehetne, hogy akik a fővárosi önkormányzatnál, cégeinél, egészségügyben dolgoznak, tehát akik a város működését biztosítják a mindennapokban, nekik lehessen valamiféle kedvezőbb lakást nyújtani. Természetesen ilyenkor az a kérdés, hogy hogyan indul el egy ilyen nagy fejlesztés. Ez azért már maga az előkészület is több év. De fontos, hogy amire talán itt is utaltunk már többször, hogy nem kell, hogy egy önkormányzat ezt mind saját forrásból csinálja, persze, mert hogyha ezt mondjuk Magyarországon így próbálnánk, akkor valószínűleg 120 év alatt sem lenne kész, hiszen azért az önkormányzatok nem olyan gazdagok feltétlenül forrásokban, és a fővárosi önkormányzat is a mostani elképzelések szerint abban gondolkozik, hogy a magán, a piaci ingatlan fejlesztőkkel együtt egy kiszámítható üzleti pénzügyi modellben valósítja ezt meg, de nem úgy, hogy az ingatlan fejlesztő diktáljon, hanem először, akkor jó egy ilyen városnegyed rehabilitáció, vagy akár egy új városnegyednek az építése, hogyha előtte az önkormányzat készít egy mestertervet. Ebben lehet természetesen egyeztetni piaci szereplőkkel.
1: Nyilván, igen.
2: De az, hogy nagyjából hol milyen funkciók legyenek, milyen arányok legyenek, azt az önkormányzatnak, a településnek, a városnak kell eldöntenie, pontosan azért, hogy ne jöjjenek létre olyan fejlesztések, ami csak néhány ingatlan fejlesztőnek jó, de nincsen ott a környéken elég szolgáltatás, nincsen megfelelő közösségi közlekedés, és nincsenek mondjuk zöld felületek sem.
1: Hát az egészet át kell gondolni, persze. Igen, ez egy bonyolult folyamat, de hát nyilván a városok is valamikor csak úgy épültek föl, hogy azért ezeket a dolgokat biztosítani kellett, ma meg már nyilván hát nem csak a vízvezetékről, meg a villanydrótról van szó, hanem azért ennél kicsit összetettebb a problémakör.
2: Így van, különösen, ahogy egyre inkább a városokban, a nagyvárosokban a technológia az új lehetőségeket nyit. Most, amiket mondtál, közmű, vagy akár a parkolóhely, ezek ilyen alapdolgok, és parkolóba vagy tárolóba beleértjük itt akár az elektromos kerékpároknak, sima kerékpároknak, rollereknek szánt dolgokat is, de mondjuk, ha azt veszed a jövő településein, szükség lesz egyébként adott esetben akár drón leszálló helyekre is.
1: Igen.
2: És ez a napi valóság.
1: Igen. Most kicsit még mosolygunk rajta, de...
2: Így van, gondolj bele, a drónos csomagszállításokat hogy fogják megoldani, hogyha nincsen a társasházakban olyan landoló hely, ahova be tudnak menni.
1: Hoppá.
2: Mondjuk a drónok, mert hogy drónos házhoz szállítás egyébként már van kísérleti jelleggel más országban.
1: Igen.
2: Na. Ahogy egyébként légi közlekedés is ilyen egyszerű elektromos, többrotoros tesztelik mondjuk az Arab-félszigeten, néhány szerencsés gazdag településen, de hogy a jövőbe mutató fejlesztéseknél akár az ilyenekre is készülni kell, hogy ne utána kelljen átalakítani.
1: Hogyne, hát ez olyan, mint teszem azt mondjuk a mobiltelefon, hogy valamikor tényleg csak a kőgazdagoknak volt mobiltelefonja, most meg már a kiskutyának is van jóformán. Ugye?
2: Így van, és régen, ha még emlékszem, mondjuk akkor más technológia volt, de akkor az ember lehetett nagyon ütni, akkor a telefonok voltak annak ideje, amíg emlékszel.
1: Igen, igen, és most sokkal modernebbek, és gyakorlatilag mindenki számára elérhetőek. Ugyanígy lesz ez a drónokkal is akár, vagy más repülőcuccokkal, repülőautókkal, már ugye, mint ahogy említetted, ezekkel is kísérleteznek. Na, de még egy Rákos rendezőn nem terveznek, gondolom, ilyen repülőautós parkolókat.
2: Ott még nem tartunk, most először majd a mesterterv készül el, de ami nagyon fontos ebben még, és ez minden városnak tanulság, hogy ugyanúgy, ahogy akár Bécs vagy a főváros tervezi, ütemezetten valósulnak meg ezek. Nem 2-3-4 év alatt az összes fejlesztés, hanem ezeket ütemezni kell, hogy hogyan, milyen sorrendben épített ki az utcákat, az épületeket, mert hogy akkor tudod kezelhető méretű beruházásra mondani.
1: Meg fontos, hogy hogyan csatlakozik ez a már meglévő, körülötte lévő városhoz. Ugye?
2: Így van, ez egy elsődleges szempont, én úgy látom most a fővárosi önkormányzatnál, hogy ne egy ilyen zárt enklávé jöjjön létre magas kerítésekkel, hanem egy nyitott a különböző környező településrészek között kapcsolatot teremtő városrészként. És ami nagyon érdekes még nekem, az egy ilyen kicsit ilyen emberi dolog, azért a Rákos rendezőről lehet azt hallani, hogy hú, hát ez egy szeméttelep, stb. És van rajta elhelyezett hulladék, az biztos, de hogy az évek alatt már-már értékesnek tekinthető növénytársulások is kialakultak. Egyébként ezen a nagy területen.
1: Érdekes.
2: Ez egy érték, és azért, hogy ez megmaradjon, és meg is szeressék az emberek, a fővárosi önkormányzat igyekszik őket bevonni, és az elején ilyen nagy pénzbe nem kerülő, de a területhez kötődést erősítő kis kezdeményezéseket csinál. Ami azt jelenti, hogy ha a közösség, a környező közösség nyitott rá, akkor mondjuk létrejöhet egy kutyafuttató,
1: például
2: közösségi kert, azért, hogy az emberek megszeressék ezt a területet, magukénak érezzék, sőt, aztán később már adott esetben ők maguk legyenek a szószólói annak, hogy legyen zöld felület megfelelő mennyiségben, és hogy bizonyos részei ilyen formán maradjanak meg. És ez egy szerintem jó előremutató gondolkodás, amiből
1: abszolút
2: később Cegléd is tanulhatna.
1: Na azért Ceglédet mindenképpen hozzuk be, mert nagyon fut a műsoridőnk, és nézzük, hogy milyen tanulságokat szűrhetünk le, mondjuk majd ott a Rákos rendező környékén, vagy éppen ott magában történő munkálatokból, mit tudunk mi ellopni onnan ötletet ide Ceglédre.
2: Először is funkcióját vesztett vasúti területek. Ilyen Cegléden is van.
1: Van.
2: Ez a ceglédi vasútállomástól északra, Szűcstelep felé eső területnek a jelentős része. Az egy funkcióját vesztett, időnként hulladéklerakásra szolgáló terület. Érdemes ezekkel kezdeni valamit. Ami fontos, hogy érdemes egy mestertervet kidolgozni, és utána ütemezetten akár helyi ingatlanfejlesztők, építőipari vállalkozók bevonásával elkezdeni, lehet ez akár közös projekt cégben is, a fejlesztést. Fontos szintén a lakosság bevonása. Már az elején mit szeretnének, mi a probléma, hogy lehetne jobb.
1: Igen.
2: Nem érdemes az emberek nélkül kezdeni ezt, hiszen annál nagyobb lesz az ellenállás később, ha valamit meg akarunk változtatni.
1: Igen.
2: Ha valamit meg akarunk változtatni, általában az mindig ellenállás szül.
1: Valahol mindig lesz ellenállás, de jó, ezt is tudni kell kezelni nyilván.
2: Így van, de ha valamihez hozzászoktunk, akkor még ha nem is jó, nehezen változtatunk. Ha valaki megszokta, hogy ott van egy susnyás, akkor fél attól, hogy de mi lesz, hogyha nem lesz ott. Ez egy természetes emberi reakció. De ha azt nézzük, mondjuk van a városnak másik ilyen területe is, amiről talán kevesebbet beszéltünk, ez a Köztes utca környéke, Cigletér, stb. Ez is alkalmas valamilyen jellegű fejlesztésre.
1: Már voltak is ilyen pedzegetések ott a Bede környékén például, ugye ott is már ilyen kis lakóparkszerűség kezdett kialakulni, tehát vannak ilyen elképzelések.
2: Így van, és a város egyensúlyának szerintem fontos is lenne, hogy ne az öreg szőlő épüljön be és terjeszkedjen nagyon hosszan elnyúlva nyugat felé a város, különösen azért, mert arra felé van természetvédelmi terület is, tehát a Pesti úttól délre egyébként sem nagyon lehet bármit csinálni, különösen nem nagy terheléssel járó funkciókat. Éppen ezért, hogyha van bővülés, akkor az egyensúly megőrzése érdekében érdemes a keleti városrészt fejleszteni.
1: Igen.
2: Ott adott esetben akár szolgáltatásoknak megfelelő parcellázás kialakításával is, hiszen ugye, ha megnézed az Alszegi úttól mondjuk keletre, hogy hol tömörülhetnek szolgáltatások, hol vannak, nem nagyon látsz, egy ilyen hosszan elnyúló kertesházas övezetet látsz, túl sok szolgáltatás nincsen, a legközelebbi, mihol sűrűsödnek, az a Kőrösi út, déli
1: ott
2: út
1: körül
2: kereszteződés, illetve a Béketér környék, vagy a kórháznak a környéke. De ez azt jelenti, hogy ha valaki amúgy akár nagyobb bevásárlást akar csinálni, vagy ügyet intézni, az mindenképpen bekényszerül a városba,
1: igen,
2: a város felé, hogyha
1: nem
2: kisebb üzletek felé akar menni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a keleti város részben például lehetne lehetőség, és rá is férne, hiszen tudjuk, hogy mondjuk a Köztes utca környéke, vagy a Kékkő utca környéke az részben egy ilyen leromlott, ott egy ilyen kettős folyamat van, vannak jó új építések, meg vannak olyan leromlott házak, ahol a lakókkal is probléma van, panaszkodnak a környékbeliek, sok az illegális hulladék is, miközben egyébként látom, hogy a végrehajtások azok azon a környéken mennek, árverezik el, vagy legalábbis megpróbálják az ingatlanok egy részét, sajnos ez sokszor csak résztulajdon, ezért nem lehet mondjuk szanálni úgy teljes egészében azt a részt.
1: Összetett dolgok ezek, de szép feladat egyébként azok számára, akik ebben benne vannak, és szép feladat erről beszélni is, de most éppen ennyit tudtunk erről beszélni. Mindenféleképpen fogunk még ezekről a barna mezős beruházásokról is beszélni, amelyekben nagyon sok zöldről is szó esett egyébként.
2: Így van, barnából zöld.
1: Így van, ez egy jó irány, sőt, szinte egy jelszónak is jó lehetne, és majd akkor innen folytatjuk ezt a témát, de természetesen más témák is előjöhetnek itt a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkban. Ez volt a 85. rész, Szebeni Dávidnak köszönjük szépen, és akkor innen folytatjuk a 86-ban.
2: Szatyi, élmény volt, köszönöm.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak!
4: Ceglédrádió!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Azonnal Jennifer Lopez énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Megkezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Sulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap Magyarország és a rendszerváltás történetében. Arról döntenek a képviselők, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér ahhoz a feladatához, amelyre létrejött a magyar emberek szolgálatához. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülés bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti napán nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogatókat, tette hozzá a szakszervezet. Lelkisegítőnek kiadva magukat próbálnak gyerekeket behálózni idegenek az interneten. Erre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Az újabb online behálózási módszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmi kapcsolatot. A szervezetek azt kérik, hogy a gyerekek csak hivatalos lelkisegélyszolgálaton keresztül kérjenek segítséget. A szülők pedig figyeljenek

0: enyhül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató 25 fokos.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzás a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerő.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. A hétfő délutánt azonnal folytatjuk a Cellédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig lapszemlézek, ezért is maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok még egyszer mindenkinek.
1: Cellédia Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
0: Reklámot hallottam.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a Lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu felülettel egészen pontosan Papa Dimitriou Atina színésznő vallomása szerint a színház és a kihívások éltetik, hiszen addig élünk, amíg van miért küzdenünk, ezt ő nyilatkozta. Bár gyerekként a pszichológia is vonzotta, egy sorsszerű színházi élmény végül a színpad felé terelte. Sikereit nem a törtetésnek, hanem a jó Istennek tulajdonítja, mindeközben otthonában ma is a görög szó és a szeretet dominál. A művész egy magazinnak, egy magazin legfrissebb számában mesélt részletesen a mindennapjairól és az élet felfogásáról. Hihetetlenül sűrűek a napjait, alig lehet utolérni, honnan a lendület, kérdezte az újságíró. Olyan érdekes, mert nemrég jöttem rá egy klasszikus mondat valódi értelmére. Madács az ember tragédiájában írja, az élet célja a küzdés maga. Amikor fiatalon színészként játszottuk ezt a darabot, még azt gondoltam, hogy ez a sor arról szól, hogy meg kell tennünk mindent azért, hogy előrébb, magasabbra jussunk. Most viszont így idősebben teljesen máshogy látom. Néha jönnek olyan napok, amikor minden összeesküszik ellenem, és úgy érzem, a jó Istentől folyton újabb és újabb kihívásokat kapok. Ekkor hasított belém újra ez a gondolat, ugyanis ez ma már nekem arról szól, hogy addig élünk, amíg van miért küzdenünk. Engem a színház hajt, és eszemágában sincs leállni. El sem tudom képzelni, hogy otthon üljek, és reggel felébredve azon gondolkozok, hogy most a konyha ablakát mossam-e le, vagy a nappaliét. Láttad magad kislányként a színpadon, vagy akkor még egészen más jövőt képzeltél el? Kérdezte az újságírója a magazinnak. Erre azt mondta Papa Dimitriou Atina, hogy elsős gimnazista koromig színész akartam lenni, aztán ott elkezdett érdekelni a pszichológia. Már gyerekként észrevettem, hogy az emberek valamiért mindig megtalálnak a problémáikkal. Amit elmondanak, azt senkinek sem pletykálom tovább. Mindig van a tarsajomban egy jó mondat, egy vicc vagy egy dal, amivel helyrehozom a lelküket. Negyedikes koromban aztán megtapasztaltam, hogy a véletlen nem más, mint az Isten inkognitóban. Egy váratlan sorsszerűség folytán egy osztálytársam elhívott egy előadásra, amitől padlót fogtam. Úgy tetszett az egész, hogy azonnal feltámadt bennem a vágy, megint színésznő akartam lenni. Melyik tulajdonságod vitt téged előre az életben? Kérdezte a magazin újságírója, erre azt mondta a színésznő. Őszintén szóval pont az hiányzik belőlem, ami sokak szerint a legfontosabb. Egyáltalán nem vagyok rámerős. Sosem tudtam könnyökölni, vagy magamat előtérbe tolni. Erre a mai napig képtelen vagyok. És sosem voltam nyomulós, arcba mászós típus. Azt hiszem, a lehetőségeimet inkább a jó Istentől kaptam. Ezt a fajta törtetést biztosan meg lehet tanulni, ám nekem ez nincs gyomrom, hisz nem ilyen az alaptermészetem, mondta tehát mindezt Papa Dimitriou Atina. Vele készült egy beszélgetés, aki még többre kíváncsi vele kapcsolatban, az kattanjon a borsonline.hu felületre.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a borsonline.hu felülettel. Vasvári Viviennél még mindig napirenden van a családbővítés. Férjével, Bodnár Zsigmonddal már most is 6 gyermeket nevelnek együtt, két közös kisfiúk mellett mindkettejüknek két-két gyermeke született korábbi kapcsolataiból. A mozaik család azonban remekül működik, és úgy tűnik, még egy kis jövevénynek jutna hely a szívükben. Vivi az Instagram oldalán tartott kérdez feleleket a követőinek, ahol természetesen a családtervezés is szóba került. Az egyik rajongó arra volt kíváncsi, hogy szeretnének-e még gyermeket. A válasz minden kétséget kizáró volt. Igen, szeretnénk még egy babát, írta Vasvári Vivien Instagram oldalán a 24 óráig elérhető történetében. A rövid, de annál határozottabb válaszból jól látszik, hogy Vivien és férje továbbra is nyitottak arra, hogy ismét bővüljön a családjuk, bár minden napig így sem unalmasak 6 gyermek mellett, úgy tűnik, számukra a nagy család jelenti a teljes boldogságot. A kérdez felelek során egy másik sokakat foglalkoztató téma is előkerült, mivel a két legkisebb gyermekük, Colin és Liam már bölcsödébe járnak, sokan kíváncsiak voltak arra, mennyire gyakran visznek az a különféle vírusokat és betegségeket. Elárulta, szerencsére náluk ez egyáltalán nem jelent komoly problémát. Colin másfél évesen kezdte a bölcsit, Liamka 1 évesen. Mindenki nagyon szereti a bölcsit. Colin egy évben maximum egyszer hoz haza valamilyen vírust, az is körülbelül 2 napig tart, bár nálunk sok a gyerkőc, így nagyobb az esély, hogy a nagyoktól is elkapnak valamit. Liamka egyszer volt beteg, mióta jár az influenza oltást nálunk, mindenki kapja 2 éves kortól ősszel, én is. Az édesanyja szerint a rendszeres védőoltásoknak is nagy szerepük volt abban, hogy a gyerekek ritkán betegszenek meg, így a mozgalmas családi életet sem kell gyakran félbeszakítaniuk. Ha pedig minden a terveik szerint alakul, könnyen lehet, hogy hamarosan egy 7. gyermek érkezésének örülhet majd a népes família. Vasvári Viviennel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: 10. Street Food Fesztivál Albert Tirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Tirsán augusztus 5-től 8-ig.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
10: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
10: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
10: Itt Cegléden az Open Campers-től.
8: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy friss

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Azon a mutató mai slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal Alex Warren énekli a Fever Dream című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
8: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Újra megkapta a Schneider Zoltán a Hollósi Frigyes díjat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, hogy Csulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írni az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatához. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságtól. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen. Súlyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait, szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselő csoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP is. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti napán nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről mindig a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a Budapesti Karinthy Színházban lesz látható. Áfacsalókra csaptak le a fővárosi nagybani piacon, az adóhatóság szerint az érintett vállalkozás 3,7 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítható. Az Európai Unióból vásároltak nagy mennyiségben gyümölcsöt, jellemzően banánt, amit magyarországi és uniós partnereknek adtak el. Adófizetési kötelezettségüket fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal csökkentették, de a fennmaradó áfát sem fizették be, az adónyomozók két embert őrizetbe vettek.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte napos, gomoly, felhős az idő. Ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sok felé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sávzárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sávzárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon, a 92-es és 93-as kilométernél a Kecskemét

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, este 6-ig hallgathatnak rám, remélem velem tartanak, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
1: FM 92.

0: szenzációk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, még pedig a borsonline.hu felülete. Pár héttel ezelőtt még nem hitte az Exatlon műsorvezetője, hogy idén össze tudnak házasodni a szerelmével. Gerencsér Timi a dominikai forgatás után végre érzi, hogy meg lesz a nagy nap nyáron, amikor hivatalosan is összekéti az életét Simon Mátyással. Megint van egy tippe, valószínűleg Simon Mátyás egy jól menő üzletember, de ez legyen az én problémám, hogy én ezt feltételezem. Gerencsér Timinek, a TV2 gyönyörű műsorvezetőjének mostanában nem sok ideje jut a pihenésre, de nem bánja, szereti a pörgős életét. Miközben forgat, tartalmat gyárt, az fontos egyébként, meg fárasztó is, és fotózásra megy mondjuk az is, folyamatosan újítják fel az első közös otthonukat a vőlegényével, és végre az esküvők szervezésével is célegyenesbe érnek. Amióta hazajöttem Dominikáról, nagyjából most érzem azt, hogy utolértem magam mindenben, de még a napokban is megesik, hogy reggel betont rendelek, délután a tortakóstolóra megyünk, szóval van mit intézni, de végre összeérnek a szálak, most már látjuk azt a bizonyos fényt az alagút végén. A házban a belső munkálatokkal hamarosan tényleg kész leszünk, kint még kell majd csiszolgatni, de ha aktiválják az okos otthon rendszert, onnantól be tudunk költözni, amit nagyon szeretnénk megtenni az esküvő előtt. Ez a nagy álmunk, de volt már terben tavaly karácsonyi költözés is, szóval meglátjuk, kezdte az egyik magazinnak Gerencsér Timi. Esküvőjéről azt is elárulta, hogy már tartanak a táncpróbák is, mert nem maradhat el az első közös tánc. Mikes Annához járunk, aki nagyon aranyos, türelmes és persze profi. Matyit sokszor meg is dicséri, szerencsére gyorsan felvette a ritmust, így nehezebb lépések is lesznek a koreográfiában. Közepes esküvőt tervezünk, végül körülbelül 70 fő lesz, egy kibővített családias ünnep a barátokkal. Fügét már tréningezem, mert ő hozza majd a gyűrűket, gondolom egy kutyusról van szó. A műsorvezető, Gerencsér Timi vőlegénye, Simon Mátyás mögött sok fantasztikus közös út van, de hogy nászútra mikor és hová mennek, azt még nem tudják. Utoljára tavaly februárban utaztunk el Arubára, ahol Matyi megkérte a kezem, azóta a felújítás, az esküvő szervezés és a forgatások miatt nincs erre lehetőségünk, de nem is baj, ha a nászút még várat magára. Az Exatlon forgatása alatt egy hétre kijött hozzám Dominikára, mondom én, hogy jól menő üzletember, az végül is vehetjük nyaralásnak, bár ott én közben dolgoztam is. Persze, a mézes hetekre vannak álmaink, mint Francia, Polinézia vagy Hawaii, de egyelőre azt mondom, ezt az évet éljük túl, utána mehetünk nászútra. Mondjuk én Csemőzöldhalomba is alig jutok ki, hát ők meg tervezgethetnek, ilyet gondolom van miből. A TV2 sztárja elmesélte, hogy nagyon szereti az új műsorát, az újra tervezést. Nagyon nehéz szívszorító sorsokkal szembesülnünk a forgatásokon, de sokkal jobb benne lenni, mint kívülről nézni, mert így úgy érzem, segítünk a csapattal is, érdemben hozzá tudok tenni ahhoz, hogy szép legyen a ház, és szeretem őket élményprogramokkal is meglepni. Teljesen más velük együtt érezni, mint kívülről sajnálni őket. Jó érzés örömet okozni, és mindig nagyon megható pillanat, amikor ezek a családok meglátják a felújított, átalakított otthonukat. Persze ettől még lehet, hogy lesznek napi gondjaik, de egy új otthon biztosan egy új kezdetet jelenthet. Gerencsér Timivel és az ő életével is foglalkozik a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Nótár Méri kora ellenére szinte csak 20 évesnek tűnik, pedig nem olyan régen töltötte be a 41. életévét, és ezzel együtt már 27 éve van a pályán. Az énekesnő még csak 14 éves volt, amikor bekerült a zeneiparba. Bódi Gusztinak köszönhetően, aki felfedezte kivételes tehetségét, azóta pedig a mulatós koronázatlan királynője lett, sőt, most Bódi Margóval is megjelent egy közös dala. Bódi Guszti és Bódi Margó számos tehetséget fedeztek fel, egyengedték az útjukat, és a legtöbben valóban sikeres karriert futottak be, de közülük kiemelkedik Nótár Méri, akiről már elmondható, hogy nincs olyan az országban, aki ne ismerné, és most arra is fény derült, hogy hogyan kerültek ilyen közeli viszonyba az énekes házaspárral. Gyerekkorom óta ismerjük egymást Margóval, és mindig is nagyon felnéztem rá, mind énekesnőként, mind pedig olyan nőként, aki édesanyaként összetartja a családját, figyel a hagyományokra, tiszteli és követi is őket. Az évek alatt pedig azt hiszem mondhatom, hogy barátok lettünk, amiért nagyon hálás vagyok, vágott bele Nótár Méri. Amikor tavaly szerepeltem a Starban Star All Starsban, Margó, amikor csak tudott, eljött és a helyszínről szúkolt nekem, sőt, az egész követőtáborát arra biztatta hétről hétre, hogy szavazzanak rám, ami nagyon jól esett, folytatta. A barátság ellenére az mindeddig elmaradt, hogy Bódi Guszti feleségével, Margóval készítsenek egy közös dalt. Most azonban erre is sor került, ráadásul nem is akárhogyan, ugyanis Gusztit teljesen kihagyták a szerzeményből, amire eddig nem volt példa. Nagyon sokat beszélünk telefonon, sőt van a közös projektjeink is, hiszen a Sugarbird kampányban is együtt vagyunk benne, szóval ez nem új keletű dolog. Régóta szerettünk volna már egy olyan dalt, amiben csak mi ketten vagyunk nők, és ezt az energiát adjuk át a rajongóknak. Azt hiszem, ez sikerült is. Ráadásul külön öröm, hogy a születésnapomon jelent meg a dal és a klip is. Bár én Törökországban ünnepelek, de boldog vagyok, hogy a közönségemnek is adhattam valamit ezen a napon. Árult el büszkén tehát Nótár Méri, a borsonline.hu oldal többek közt vele is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 6:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjármű mivel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Tudom azonnal, kedves hallgatók, mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Lady Gaga énekel majd nekünk, maradjanak velem, velünk, további jó rádiózást kívánok.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisálla Deledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglidi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
6: A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
10: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megkezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Sulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap Magyarország és a rendszerváltás történetében. Arról döntenek a képviselők, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér ahhoz a feladatához, amelyre létrejött a magyar emberek szolgálatához. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülés bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti napán nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200.000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogatókat, tette hozzá a szakszervezet. Lelki segítőnek kiadva magukat próbálnak gyerekeket behálózni idegenek az interneten. Erre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Az újabb online behálózási módszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmi kapcsolatot. A szervezetek azt kérik, hogy a gyerekek csak hivatalos lelkisegélyszolgálaton keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán, az elismerésről a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a Budapesti Karinti Színházban lesz látható. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között az Oscar-díjas zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. Készített dokumentumfilmeket is, az új-zélandi déli szigeten pedig saját borászata volt. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult és családja szerint nem ez okozta a halálát. Sam Neill 78 éves volt.
2: Az időjárásról.
10: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató 25 fokos.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik, Pilis belterületén pedig a 45-ös és a 48-as kilométer között burkolatot tisztítanak, az aktuális munkaterület mellett a félútpályát lezárják. Az M5-ös autópályán Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Kátyúznak a határ felé vezető oldalon a 92-es és 93-as kilométernél a kecskeméti pihenője után, ahol a külső sáv kerül lezárásra a munkavégzés idejére. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, még ebben a szűk 60 percben együtt lehetünk. Folytatjuk dalokkal a Cegléd kedvenceivel, hamarosan pedig a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk egy pöppet, de csak az érdekességekkel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

Foglalkozunk a labdarúgó világbajnoksággal itt a 92-tön. Egy amerikai youtuber, Stephen De Leonardis, más néven Stevie Will Do It, a mexikói válogatott tagjainak és a stábtagoknak is 1 millió dollár értékben Rolex karórákat ajándékozott. A Pali a mexikói játékosokkal még az Ecuador ellen játszott mérkőzésük előtt találkozott, és adta át az órákat is. A futballisták viszont nem tarthatták meg a Rolexeket, mert a Nemzetközi Futballszövetség etikai szabályzata szerint csak olyan ajándékokat fogadhatnak el, amelyeknek eszmei vagy jelentéktelen értékük van. A csapat X fiókján közzétett bejegyzés szerint a mexikói játékosok közös megállapodás alapján döntöttek úgy, hogy visszaadják az órákat, melyeket Stevie Will Do It saját kezdeményezésére ajándékozott nekik. Legalább a szándék megvolt. A most zajló futballvilágbajnokság már lassan unalomba fúló jelensége, hogy a norvég csapat szurkolói léptennyomon úgynevezett viking evezésbe kezdenek. A viking történelemben jártasak már eddig is felemlegették, hogy a norvég területről kirajzó vikingek inkább a transatlanti hajózásban voltak kiemelkedőek, ami az elsősorban jó vitorla kezelés kellett, és igazából a partok mentén portyázó, a svédek őseinek tekinthető vikingek voltak azok, akik sokat eveztek. Ezen túlendülve az is kiderült, hogy maga a viking evezés sem teljesen új találmány. Death metal koncerteken már régóta, bő 15 évvel ezelőtt feltűnt, és rajongók azóta is rendszeresen szórakoztatják ezzel magukat. A svéd Jan Hegg, az Amon Amarth zenekar énekese a norvég NRK című lapnak azt mondta, hogy a rajongóik természetesen tudják, hogy ők voltak az elsők a viking evezésben. Az első olyan koncertjük, melyen eveztek, a 2009-es Bloodstock Fesztiválon volt. Azt nem tudják pontosan, hogy hogyan alakult ki ez a mozgás, de megosztották az erről készült videót, és a rajongók ezután szinte minden koncerten evezni kezdtek, és a jelenség előtt tisztelegve írták meg Put Your Back című dalukat, ami alatt szintén neveznek. A metálosok nem csak az Amon Amarth koncertjei neveznek, Hegg felidézte, hogy a Slayerből Kerry King gitáros is mesélte neki, hogy találkozott a jelenséggel, és értetlenül állt előtte. Na, ez a története tehát az evezésnek.

0: labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk a következő pillanatokban. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, kedves hallgatók, előre jelezte, hogy a tiszta játékidő megnövelése érdekében új szabályokat alkalmaznak a világbajnokságon. A szervezet bíró főnöke, az olasz Pierluigi Collina külön felhívta a résztvevő csapatok figyelmét a torna előtt az újításokra. A 72 meccses csoportkör után pedig készített egy kisebb számvetést, mennyire váltak be az új dolgok, de előbb ismételjük át, mik is ezek a bizonyos új szabályok. A kapus kirúgásokat és a bedobásokat egyaránt 5 másodperc alatt el kell végezni, máskülönben az ellenfél jöhet szöglettel, előbbi esetben, vagy azonos helyről bedobással utóbbi esetben. A lecserélt játékosok 10 másodpercet kapnak a pálya elhagyására. Ha az nem sikerül, a helyükre érkező játékosnak legalább 1 percet kell várnia, ezután állhat csak be a következő játék megszakításnál. A pályán történő ápolásoknál az ápolt játékosnak 1 percre le kell mennie a pályáról. És akkor a mérleg. Kirúgásoknál 4-szer lépték túl az 5 másodperces korlátot, ekkor szögletet ítéltek az ellenfélnek. Bedobásoknál 11-szer cserélt gazdát a labda, mert nem végezték el időben, csak egyetlen lecserélt játékos nem tartotta be a 10 másodperces limitet, előnyben lévő csapatok lecserélt játékosa is igyekeztek, mert nem akarták sújtani fegyelmezetlenségükkel a pályán lévőket. A FIFA honlapján megjelent összegzésben tudatták azt is, hogy a játékosok sérüléseinek száma drámaian lecsökkent. Nagyon kevés olyan eset volt, amikor orvosi személyzet beavatkozását kérték. Ezzel együtt teátrális feltrengéseket is alig lehetett látni. Ez az 1 perces kényszerszünet is elérte a hatását. Az általános viselkedés is eddig nagyon jó volt, 2 játékos, 2 edző pedig figyelmeztetést kapott a játékvezetői döntéssel kapcsolatos reklamálásért, ami egészen biztosan kevesebb, mint az eddigi VB-ken. Száj eltakarás miatt a csoportkörben a paraguayi Almiront állították ki. Na ennyit a statisztikáról.
1: Következzen egy friss

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a ceglédi hobbi áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt. És holnap meg lesz. Reggel 6-kor kegyetlenül felébreztek majd mindenkit. Most megjönnek a kollégák, szépen műsort vezet. Igen, megszólnak a dalok. Én meg, ahogy mondtam, legközelebb holnap jövök. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel, Tali, visz, hall.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában azt mondta, hogy Súlyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írni az elmozdításáról szóló alaptörvénymódosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatához. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Súlyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A határátlépések Irodalom, Zene, Kert című rendezvény sorozat a múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök. Több mint 800 embert igazoltattak. 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Ezen kívül egy tucatnyi eljárást indítottak a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. A háromnapos hétvégi ellenőrzést főként a kedvelt turista célpontok környékén indították, a vendégek biztonsága érdekében.
1: Az időjárásról.
8: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika plusz gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Malomtószél 30 szám alatt az áruházban találják a patikát, az ügyelet majd 20 órakor indul, és utána 22 óráig tart.
1: Helyi információk első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zene és meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával. Mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nósikával. 14 órától Sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Zenés Mesekuckó Albert és Sána Márai Sándor Városi Könyvtárban július 15-én szerdán 16 órától 17 óra 30 percig a mesélő fotelben Vasné Irén. Majd az Akusztik Trió interaktív zenés műsorát hallhatják és láthatják természetesen kicsik és nagyok. A program ingyenes, melyet 6 éves kor alatt kísérővel, nagy testvérrel, szülővel, nagyszülővel látogathatnak a gyerekek. Előzetes regisztráció az 53-as körzet 370-414-es telefonszámon.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

röviden kellene összefoglalni a mai napot, ma sem fáztunk. Nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Holnap már többfelé erőteljes, komoly felhőképződésre számíthatunk. Elsősorban a nyugati, középső és északi tájakon növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Még a keleti ország részben hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. A hajnali minimumok 17-22, a délutáni maximumok 29-34 Celsius fok között alakulnak. Az északnyugati szél sok felé élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Szerdán felhősebb idő várható, a Dunántúlon, valamint az északi tájakon a délutáni órákban több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az ország keleti felén hosszabb napos időszakokra lehet számítani kevesebb csapadékkal. A hajnali minimumok 13-22, a délutáni csúcsértékek 26-32 Celsius fok között várhatók. Az északnyugati szél több felé élénk lehet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

0: Dr. Béres és Radics Gigi közöse szólt, ez volt a dilemma, és ha már dilemma, azon dilemmáztam, valójában tényleg ezen dilemmáztam, hogy vajon előszedjem-e még a horoszkópot ebben az órában, mert hogy egy egész heti horoszkóppal készültem a koránkelőknek, hogyha valaki velem tartott már reggel fél hét után egy kicsivel, akkor tudhatja, és aztán rájöttem, hogy mivel egész heti horoszkóp, hát miért ne osztanám meg a kedves esti hallgatókkal is, ha már így alakult a nap, hogy ilyen keretes lett az én életemben. Szóval summázva, jön hamarosan horoszkóp komplett egy hétre.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Jöjjön hát a horoszkóp, mégpedig egy egész hétre szóló horoszkóp, kedves kosok, önökkel kezdem. Szerelem. Talán úgy érzi, becsapták, vagy éppen ellenkezőleg önbocsátkozik csalfa szerelmi játékokba. Akár így, akár úgy, hamarosan le kell vonni a tanulságokat. Egészség, különösen az idősebbek a meleg termálvizeket jobban élvezhetik a hideg fürdőknél, annál is inkább, mert a reumatikus nyavaják is kiújulhatnak. Munka, pénz, fáradékonynak vagy teljesen kimerültnek érezheti magát, a legjobb, ha még mindig szabadságon marad. Kedves Bika, nézzük, mi vár önökre a szerelem terén. Ezen a héten továbbra is a szokottnál nagyobb jelentőséget tulajdonít a kapcsolatának, jól teszi. Végre tető alá hozhatja a szerelmet a szószoros értelmében, össze is költözhetnek. Egészség, előfordulhat szívritmus zavar vagy légzési nehézségek, az idegi túlterheltség is jellemző lehet, ami annál inkább hat testi tünetek formájában, minél kevésbé éli meg az agresszióját kifelé. Munka, pénz, születési uralkodója az Uránusszal kerül fényszögbe, ez a nehéz aspektus a fiatalabbaknál türelmetlenséget, konfliktusokat okozhat. Jöjjenek az ikrek, szintén ebben a három témakörben. Szerelem, még mindig nem múlik önben a szerelem lángoló érzése, és méghozzá annál forróbban bombolhat önben a szenvedély, minél forróbbak a napjai. Egészség, valamilyen sportban kamatoztathatja az erejét, de vigyáznia kell, hogy nehogy túlfeszítse a húrt. Hajlamos lehet a sportbalesetekre, izomhúzódásokra. Munka, pénz, a türelmetlensége alább hagyott ugyan, de az akaratossága nem. Jó ez a konstelláció arra, hogy nagyobb erőfeszítéseknek tegye ki magát fizikai értelemben is. Rák. Szerelem terén vágyja is a szerelmet, de valami vissza is tarthatja attól, hogy könnyedén belemenjen. Talán valami múltbeli kudarc vagy csalódás aggasztja önt. Egészség. Jó ez a hét fogyókúrára, a túl drasztikus módszerektől azonban óva intik, mert azzal nagyon legyengítheti magát. Munka, pénz, nagyobb terhelésnek teheti ki magát, vagy éppen ellenkezőleg túlságosan is gátolja önt a tevékenységében a Szaturnusz fényszöge. Oroszlán és szerelem. A rejtett dolgok életterületén járó uralkodó bolygója is okozhatja, hogy a szemére valamiféle kötfátyol ereszkedik, rózsaszínben látja a világot. Egészség, könnyen elronthatja a gyomráta vagy a bérrendszere működtet rendetlenebbül. Lehet ennek oka valamilyen óvatlanul összeszedett vírusféle, és munka, pénz, hajlamos lehet a szokásosnál többet költeni, de ha ön éppen a szabadságát tölti, akkor ez rendjén is van. A szórakozás most több pénzt vihet el. Szűz, szerelem terén a szépséget meg kell szenvedni, tartja a mondás, önnel is éppen ez történhet, akár a saját szépségért, akár a környezetért kell most sokat dolgoznia. Egészség, könnyen megeshet, hogy túllő a célon, és elfeledi, hogy miért is munkálkodik, azaz megfeledkezik az örömről. A hormon termelése is lassulhat, ami kedvetlenségben nyilvánulhat meg. Munka és pénz, uralkodó bolygójának a nappal és a holddal alkotott fényszöge, a kapcsolatok terén is a segítségére lehet, most sokat javíthat a kollégához fűződő viszonyán. Hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: mindig turisták.
1: Folytatódik a horoszkóp, ugyanaz a három témakör, szerelem, egészség, munka és pénz, és egy komplet heti horoszkóp, mérleg. Szerelem. Uralkodó bolygója, Neptunusszal kerül nehéz fényszögbe, nehéz most szavakba önteni az érzelmeit, könnyen félreértetik önt. Egészség. Óvatosan bánjon a vizekkel, a nem jó úszó, ne merészkedjen túl messzire a parttól, ha csónakba ül, csak is mentő mellényben tegye. Munka és pénz, hiába, hogy itt a nyár, a pihenés és a szabadság ideje, ön még mindig nagyon sokat vállal magára, a munkáját azonban szépen és pontosan végzi, ezért elismerése is számíthat, de pihennie is kellene. Skorpió. Szerelem az élet más területén sem, de a szerelemben biztosan nem sokat ér el az erőszakossággal, a humor lehet egyfajta kerülő út ezen a téren. A kedvese azonban csak akkor értékeli a vicceit, ha azok nem bántóak. Egészség, a kedély állapota, no meg a testi állapota javítása érdekében is igyon minél több folyadékot, valahogy le kell hűtenie magát. Munka és pénz, akaratossága végre már nem a világ ellen való, képes magát távol tartani a nyílt konfliktusoktól, és inkább valamilyen hasznos tevékenységbe üli testi és lelki erejét. Nyilas. Szerelem terén továbbra is az álmodozás korszakát él is, emiatt is a kedély állapota meglehetősen hullámzó lehet, hol az egekben, hol a pokol fenekén érzi magát. Egészség. A harmonikus környezet segít stabilizálni a lelki állapotát, különösen ajánlott a masszázs és a fürdőzés, valamint a méregtelenítés. Munka és pénz. Kimondta, hogy a pénz nem boldogít, önt most nagyon is boldoggá teheti, legalábbis átmenetileg. Egy váratlan pénzügyi bevétel a hét első felében. Bak, szerelem. A nagy szerencse bolygó nehézséget jelölő életterületen jár. Bármennyire napfényes és odakint az idő, az önlelke kissébe borulhat, egy régi szerelem ismét az eszébe juthat. Nem volt el. Egészség. A komorság, a depresszió jellemző tünet lehet, de ne forduljon gyógyszerekhez. Keresse az adrenalint és az örömöt a különféle mozgásformákban. Munka, pénz. Pénzügyi tárgyalásokra kerülhet sor ezen a héten. Legyen óvatos, ha szerződéskötésre, aláírásra kerül sor. Egy csábító hitel a későbbiekben túl nagy kötelezettségekkel járhat. Vízöntő. Szerelem terén a jegyében járó Plutó a Vénusszal kerül kellemetlen fényszögbe a hét elején, ezért különösen kezdődő kapcsolatokban nagyon fontos a megfelelő védekezés. Egészség terén ennél a csillagállásnál a hormontermelés fokozott lehet, ami a nőknél erős menstruációs görcsökkel jelentkezhet, a szerelmi vágy is fokozott. Munka és pénz. A pénzügyek terén különösen korlátozottnak érezheti most a lehetőségeit. Ha a nagyobb nyaralásra ezért nem is mehet, akkor is szüksége van a szabadságra. Kimerül. És halak, szerelem terén, akár szép, akár nem, de a szerelemben számítanak a pénzügyek is, nem állt, ha ajándékokkal is kedveskedik a társának. Egészség, megnőhet az étvágya, de azért csak tartson mértéket. Sajnos továbbra is igaz önre, hogy minden falat most kétszeresen hízlalja, legalább fogyasszon kalória szegény étkeket. Munka és pénz, nagyobb erőkifejtésre kényszerülhet ezen a héten, akár a munkája, akár keftelése kapcsán. A nagyobb fizikai igénybevétel miatt is történhet, hogy valaki kezd felnézni önre a kollégái közül. Nos hát, ez vár ránk a héten, a csillagok állása szerint.
2: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Lehetővé válik az országos bírói hivatal és a kúria vezetésének visszahívása az intézmények tagjai kezdeményezésére, valamint létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Sólyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-en munkaszüneti napán nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések, Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében három irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök, több mint 800 embert igazoltattak. 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést.
1: Az időjárásról.
6: Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A következő napokban hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult a gyújabb óra, összesen kettőt töltetünk együtt az esti műsorsában, úgyhogy gyakorlatilag az utolsó is a mikrofonnál Becker Bernadett. Ebben az órában néhány színes hír érkezik majd, hogyha velem tartanak, ezt hallhatják, és persze a fantasztikus zenéket, jó kis közös ismerőseket. Palad the Flow már is a folytatásban, a holnap küszöbén.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

színes híreket ígértem, de sajnos feketével kezdem, mert Szolnoki Péter lesz a következő kis írás főszereplője. Szolnoki Péter, akiről minden platform szólt, és szól majd még sok napon át, és bízom benne, hogy sok éven át is. Se szeri, se száma azoknak a megemlékező posztoknak, cikkeknek, amelyek megjelentek a halála óta. Én őszinte leszek, kicsit direkt hagytam ki ezeket a lapszemlékből, hiszen hogy is emelhetnék ki a sokból egyet, maximum kettőt, viszont mégiscsak szeretnék én is emlékezni rá. Ráadásul most találtam egy írást, amely arról szól, hogy Szolnoki Péter a halála előtti utolsó posztjában a fiának üzent, és hogy mit írt az énekes, azt is mindjárt elárulom. Szolnoki Péternek, a Bombon együttes elhunyt frontemberének a három gyermeke, Boglárka, ifja Péter és Balázs volt a mindene, amiről élete utolsó interjúiban is mély meghatottsággal és rendkívüli büszkeséggel beszélt. Mindhárom gyermeke a művészetek és a tömegkommunikáció világában talált rá saját hivatására. Szolnoki Péter soha semmit nem erőltetett a gyermekeire, teljesen szabad kezet adott nekik a pályaválasztásban, mégis mindannyian követték a kreatív vonalat. Az 56 évesen elhunyt frontember a halála előtti utolsó bejegyzésében is a fiának üzent. Együtt játszottunk Balázs fiammal, igaz külön csapatban, a Magyarország Szeretlek című vetélkedőben. Nagyon büszke vagyok rá az eddig elért eredményei miatt is, ugyanúgy, mint a másik két gyermekemre. A teljes adást is megnézhetitek. Olvasható Szolnoki Péter utolsó posztjában. Nagyon sokan mentek el mostanában, kiváló művészek közül is, nyilván olyanok közül is, akiket nem ismerünk, de kiváló művészek, akik hírekben szerepelnek, róluk olvasunk, és tényleg minden egyes alkalommal megdöbbentő mondjuk nézni egy ilyen videót, amit Szolnoki Péter is kitett, hogy az utolsó poszt, ez annyira hihetetlen. De emlékezünk Szolnoki Péterre úgy, ahogy egy rádió tud emlékezni rá, jöjjön ő!

0: És ha már volt szó Szónoki Péterről az óra elején, akkor hasonló témában folytatom, sajnos, hiszen ma jött a hír, és ma látott napvilágot a hír arról is, hogy elhunyt a Jurassic Park egyik legnagyobb legendája, Sam Neill, nyilvánvalóan a legtöbben Alan Grantként ismerik. A hírt a családja közölte mély szomorúsággal egy közösségi médiaposztban. A család kérte, hogy ebben a nehéz időszakban nyugodtan gyászolhassanak, és később osztanak meg további részleteket. Annyi még kiderült, hogy a 78 éves sztár az ausztráliai Sydneyben hunyt el. Sam Neill neve összefonódott a Jurassic Parkkal, de pályája ennél jóval gazdagabb és sokrétűbb volt. Észak-Írországban született, ám gyermekkorát Új-Zélandon töltötte, és az a kettős kötődés egész életében meghatározta a személyiségét. A brit színjátszás eleganciája és az új-zélandi természetesség különös elegyet alkotott benne, ami már korai szerepeiben is megmutatkozott. Több mint 5 évtizedes karriere során olyan filmekben és sorozatokban tűnt fel, amelyek egymástól stílusban és hangulatban is távol álltak, mégis mindegyikben képes volt hiteles, erős jelenlétet teremteni. A Golden Globe jelölés nem véletlen. Sem véletlen, Neill nem csupán filmsztár volt, hanem karakterformáló művész, aki minden szerepéhez sajátos, visszafogott intenzitást vitt. A világ azonban leginkább Alan Grantként ismerte meg. A Jurassic Park 1993-as bemutatója nem csak a filmipart változtatta meg, hanem új korszakot nyitott a látványfilmek történetében. A dinoszauruszok életrekeltése technikai forradalom volt, de a film sikerének kulcsa mégsem a CGI, hanem az emberi tényező volt. Sam Neill alakítása azért vált legendássá, mert Grant figuráját nem hősies túlzásokkal, hanem emberi esendőséggel formálta meg. Neill játéka nélkül a Jurassic Park nem lenne ugyanaz. A karakter visszatérése a későbbi folytatásokban is azt bizonyította, hogy a közönség számára ő volt a franchise egyik érzelmi tartó pillére. Bár őszinte leszek, Jurassic Park filmrajongó voltam és vagyok, vagy legalábbis voltam egy ideig, egy bizonyos részig, de nekem Sam Neillről akkor sem ez Jurassic Park jut először eszembe, hanem a 200 éves ember. A Robin Williams főszereplésével készült film, amiben Sam Neill szerintem zseniális, legalább annyira, mint Robin Williams, és már egyik sincs az élők sorában.
1: Helyi információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Olivia Dean, Man I Need, ezt volt itt a 92.5-en, és rájöttem, hogy mielőtt nagyon belemelegedek a hírkeresésbe, és még több tragédiával találkozom, inkább visszatérek a kalendáriumhoz, július 13-ához, hiszen még van belőle jó néhány óra, így még van esélyem rá, hogy elérjek egy-két névnapost is, hogy kikök, hamarosan elárulom, bár szerintem ma estére már mindenki rájött. Tény is való, mondjuk nekem volt olyan, hogy este 8 órakor ugrott be, hogy milyen névnap van, hogy hát segítek éppen valakinek egy köszöntésben. Szóval kalendáriumozok az óra fennmaradó részében egy kicsit, nyilván július 13 a téma.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Július 13-a van a nap, amikor a Jenők ünnepelhetik névnapjukat honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű jelentése bizalmas tanácsadó vagy miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Nagyon-nagyon boldog névnapot, kedves Jenők! Legalább így jól indul a hét, ugye?
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Jöjjenek most már események, évfordulók, természetesen július 13-ához kapcsolódóak. 103 éve annak, hogy elkészült a Hollywood felirat a Hollywood feletti dombon, olvasott. 41 éve annak, erről megemlékeztem már kora reggel is, hogy Bob Geldof kezdeményezésére és szervezésében megtartották a Live Aid segélykoncertet. 468 évvel ezelőtt a spanyol-francia háborúban a flandriai Gravelinesnél Franciaország döntő vereséget szenvedett. 148 éve annak, hogy a berlini kongresszus az európai hatalmak között felosztotta a Balkánt. 70 éve ezen a napon július 13-án a Budapest Szombathelyét epülőr járatot eltérítették, Németországban szálltak le. Ez volt az évszázad legnagyobb és leghíresebb magyar gépeltérítése. Az amerikai titkosszolgálat a landolást követően egyből megjelent a repülőtéren, hogy kihallgassa a politikai menedékjogot kérő magyarokat, az a kívánkozóknak pedig megszervezte a visszautat. 2016-ban ezen a napon II. Erzsébet királynő a korábbi belügyminisztert Theresa Mayt bízta meg a kormány alakítással ezen a napon, miután David Cameron miniszterelnök korábban benyújtotta lemondását, és 2024-ben ezen a napon merényletet kísérletek meg Donald Trump ellen. Ennyit az eseményekről, évfordulókról, hamarosan jönnek majd a napi reszületjei is.
1: Következzen egy friss dal, itt a Cegléd Rádióban.

0: Jöjjenek most már a mai nap híres szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 84 éve született Macskási Kati, Balázs Béla díjas filmberendező, aki elsősorban rajzfilmeket készített. 82 éve született ifjabb Rubik Ernő, építész, játéktervező, a bűvös kocka feltalálója. 86 éve született ezen a napon Patrick Stewart, színész, akit például a Star Trek Next Generation-ben láthattunk, mint Picard kapitány. 1981-ben ezen a napon született Kovács Ágnes, olimpiai bajnok, úszó. És 84 éve annak, hogy Chicagóban megszületett Harrison Ford, amerikai színész, mindenkor osztály más filmekből ismerheti, vagy talán vannak filmek, amiből minden korosztály ismerheti, de minden korosztálynak megvan a saját kedvence, én azt gondolom. Nekem az Indiana Jones sorozat például ez, én ezt nagyon szeretem, nyilván a Csillagok háborúja is, és még ezen kívül olyan zseniális filmek is ott vannak az ő repertoáriában, amik azért jóval közelebb vannak a valósághoz. Azt nem mondom, hogy minden film, amiben szerepelt, az Oscar-díjat érdemlő és fantasztikus filmalkotás, de hogy ő mindenben zseniális szerintem, az teljesen biztos. 84 éves, tehát Harrison Ford. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika plusz gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Malomtószél 30 szám alatt az áruházban találják a patikát, az ügyelet majd 20 órakor indul, és utána 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

Ennyi volt már a részemről. Az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak, ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő két órában Vörös Nándi számít, jön a Cegléd hangja. Holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én pedig holnap este érkezem legközelebb. Addig is viszontlátásra.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
5: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új közteret hozott létre Kapolcson a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. Folytatódik a kamatcsökkenés a lakossági állampapírpiacon. Az államadósságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül. Részletek az AKK honlapján érhetők el. Megkezdődött a felvételi időszak a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetemen, mely a magyar tagozaton alap- és mesterképzésre mintegy 4500 helyre várja a felvételizőket. A romániai egyetemek ranglistáját rendszerint vezető román, magyar és német nyelvű oktatási intézmény magyar tagozatán a 3000 alapképzési helyből csaknem 1200 tandíj mentes. 10 nap múlva kezdődik, és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes alkotásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják át. Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje. Eszéknél a mérések kezdete óta még soha nem volt ennyire kevés víz a folyóban, és tartósan alacsony a Duna vízállása is, közölte a horvát vízügyi hatóság.
4: Az időjárásról.
5: Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a mikrofon mögött Vörös Nándi, köszöntöm Önöket, és én is maradok a következő két órában, ami alatt én a kérdéseimre várom a válaszokat, pontosabban egy kérdésre. A mai témánk: mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? És hát nem először foglalkozunk ezzel a témával, szóval emiatt vannak bent maradt üzeneteink, de persze várjuk az újakat is. Írhatnak a 0630 5 92 5 92 5-ös SMS számra, vagy esetleg e-mailezhetnek a kívánságukat@ceglédrádió.hu-ra, de Facebookon is, facebook.com/ceglédrádió, várom a válaszokat, úgyhogy akinek szimpi ez a téma, és van mit leírnia, az nyugodtan küldje el nekünk, én pedig majd igyekszem beolvasni. Az előző adás alatt beérkezett üzenetekkel kezdünk, és hát nem is várunk tovább. Már is itt az első üzenet, amit e-mailben kaptunk meg. Nem nagy kirándulás, Soltvad kert irányából tartottam sok évvel ezelőtt Szekszárdra, iszonyatosan sűrű esőben. Valahol Császártöltés és Nemesnád udvar között jártam egy ilyen iszonyatosan gírbe-gurba lankás úton. A nyomvájúban, mintha egy patak lett volna, úgy ömlött a víz, eléggé félelmetes volt. Leggyorsabb ablaktörlő mellett is alig lehetett kilátni, max. Ilyen 40-nel zötyögtem. Na most akkor ezt én teszem hozzá, a felolvasó, hogy ezek szerint autóval haladtál, szóval nem valódi ösvényen voltál túrázni, hanem autóval haladtál. Folytatom az üzenetet. Egyszer csak érzem, hogy az autó két kereke elengedte a valóság talaját, és a gépállat kitnek hiszi magát, hogy majd két keréken fog innentől menni. Halvány lila gőzöm nincs, hogy ez hogyan történhetett. Valami iszonyatosan ráfeszültem, halálra rémültem, és már láttam magam a hullazságban, de valahogy sikerült visszarakni négy kerékre a Skodát, ami ettől megcsúszott, és csinált egy kb. 150-160 fokos fordulatot az úton. Én nem tudom, mekkora sokkot kaphattam, de emlékszem, hogy a körmeim örök nyomot hagytak a kormányban, arra is, hogy remegek és hány ingerem van, meg hogy fehérebb vagyok, mint az autó, amikor belenéztem a visszapillantóba. Na, ezt égi jelnek vettem, hogy nekem semmi, de semmi keresnivalom nincs Szekszárdon, szóval visszaindultam haza. Írja nekünk Marci, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet. Hát igen, nem csak túraútvonalon történhetnek ijesztő dolgok, tulajdonképpen ez is egy kirándulós élmény, ami ijesztő lehetett, és hogyha ilyen önnek is van, akkor nyugodtan küldj el. Szintén bennmaradt üzenet: amikor gipszelt karral a szakadék széléről visszamásztam egy pár méteres sziklafalon, mert csak ott jöttem rá, hogy lefelé nem járható az út, a talaj is nagyon lejtett, kapaszkodni kellett, nehogy visszacsúsztak, írja nekünk Attila. Gipszelt karral. Szóval, de miért mászol le egy szakadékba gipszelt karral? Ez a kérdés merül föl nekem. Nem tűnik igazán átgondoltnak. Főleg akkor, mikor rájön az ember, hogy nincs lefelé tovább út, úgyhogy vissza kell mászni. Hát igen, szóval ezekkel óvatosan, ne csináljunk hülyeségeket. Erről szólt az előző adás is, és valószínűleg a mostani is erről fog szólni, hogy kerüljünk el minden olyan helyzetet, ami esetleg veszélyes. De hogy milyen történetek vannak még a kedves hallgatóink zsebében vagy tarsójában, az hamarosan kiderül. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja, még benn maradt üzenetekkel és újakkal is. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye?
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-től, kedves hallgatók, és a mai témánk nem más, mint hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye. Jöhet mindenféle, ugye az előző adásból azokat szedtük össze, hogy elfogyhat az élelem, elfogyhat a víz, ez szokott probléma lenni, illetve az esetleges támadások, mint kiderült, nem csak állatoktól lehet megijedni, hanem emberek is lehetnek ijesztőek, ez az elmúlt adásból világosan látszott, és eltévedhetünk hosszabb időre, besötétedhet, a látási viszonyok megromlanak, vihar vagy köd miatt, rengeteg veszély leselkedik ránk kiránduláskor tulajdonképpen, úgyhogy szedjük össze azokat, hogy a ceglédi és környékbeli hallgatókkal mik történtek, de még mindig a bent maradt üzenetekkel megyünk tovább, hogyha ön is küldene újat, megteheti a 0635 92 92-ös SMS számon, vagy a kívánság@cegledradio.hu-n, hogyha e-mailt küldene. Csehországban az erdő közepén, a hegyekben sógorom úgy döntött, hogy ő itt most gombászni akar. Félrehúzottunk, ő ki is ugrott, és elindult az erdőbe a hegyoldalon. Én addig szépen kiszálltam, és ettem a kis szendvicsemet, amikor ilyen nyávogáshoz hasonló röfögő hangot hallottam, nem tudom leírni jobban. Nem hallottam sosem még olyat, viszont lassacskán közeledett a hang. Sógorom visszaért, kérdezem tőle, hogy Szeri, te ez mi? Á, biztos csak őzike. Ahogy beültünk, egy rohadt nagy medvét láttunk a fák között, utána meg fél órát autóztunk, mire megmertem szólalni, rendesen betojtam. Bocsánat, hogy elakadtam az olvasás közben, csak néhány szót cenzúráznom kellett élőben, szóval igen, rohadt nagy medvét láttak, és utána gyorsan elhajtottak a helyszínről. Hát igen, ilyenkor sok hatás alá kerül az ember, és még akkor sem, hogyha biztonságban van, tud megszólalni feltétlenül. Igen, az említett állatok azok mindig ijesztőek lehetnek, de volt olyan üzenet küldünk az első adásban, akit egy fácán is meg tudott ijeszteni úgy, hogy a hirtelen lapul a semmiből, előugrik és menekül, és az ember a szívbajt hozza, úgyhogy ilyenek is vannak. Következő üzenetünk. Ez a sztori nem velünk történt túrázás közben, hanem az eltévedt túrázókkal kapcsolatos. Erdő szélére költöztünk, és még nincs végigkerítve az udvar, mert több ezer négyzetméter, de a végéről bőven látszik lefelé, hogy itt egy ház, kocsik kipakolva a kertbe, biztosan élnek itt. Most télen több olyan alkalom volt, hogy home office-ban ültem itthon, jelzett a kamera, nézek ki és eltévedt túrázók többnyire kutyával jönnek le a házhoz és próbálnak nem feltűnően kijutni a kapun. Ez egészen pontosan most 6 alkalommal fordult elő, volt akinek le sem esett, hogy ez egy lakóház udvara, volt aki a lábnyomokat követte. És igen, hát minél több a lábnyom, annál több túrázó fog igazából abba az irányba menni, ami a ti házatok. Ezt egyébként Danitól kaptuk ezt az üzenetet, és köszönjük szépen. Hát ilyen is van, igen, hogyha közel vagyunk egy túraútvonalhoz, vagy egy erdőhöz, vagy hát vagy valami népszerű látványossághoz, akkor bizony ez megtörténhet, és ezek szerint veletek is megtörtént. Minden esetre talán lehet, hogy érdemes elkeríteni azt a részt, hogyha nem akarjátok, hogy váratlan látogatóitok legyenek. Minden esetre az megnyugtató szerintem a túrázóknak is, hogy van ott egy ház, ahova azért segítséget folyamathatnak, hogyha nagyon eltévedtek volna. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és hamarosan megyünk is tovább, néhány zene múlva. Tartsanak velünk!
1: Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! 92.5! Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a mai kérdésünk, és persze senkinek a kedvét nem akarjuk elvenni a kirándulástól, de azért az, hogyha felkészülünk néhány dologra, aztán nem baj, úgyhogy hát ebben segít ez a műsor, szóval senki ne rémüljön meg a következő eset hallatán sem. Mecsekben, ösvényekről letérve eljutottunk egy nagy, nedves völgybe, ahol előttünk kb. 7 méterre elsétált egy vaddisznó család, elől-hátul nagy, köztük szép sorban a kicsik. Igazából kb. Egy fél másodpercig láttam őket, mert egyből a barátaimnak mutattam némán, hogy álljunk meg és maradjunk csöndben. Aztán úgy kanyarodtak be, hogy a megtett út irányába mentek, szóval muszáj volt előre haladni, amerre viszont mindenhol teljesen istálószag volt. Ilyen intenzív állatszagot azóta sem éreztem erdőben. Minden tele sárral és nyomokkal, utána pedig egy elég sűrű bozótoson kellett átvágni a másik oldalon. Hangosan tapsolva, énekelve, én személy szerint kicsit remegve mentünk, így egy jó fél órát, mire kijutottunk a nagyon lenyűgöző kiszögellésre, kicsit Gondor vibe-okkal, 250 fokos panorámával, szóval megérte a szívroham. Írja nekünk Dominik, köszönjük szépen, és hát igen, egy vaddisznó családdal szembe találkozni, az pont olyan, amivel hát nem akarna az ember. De köszönjük, hogy megosztottad az élményt, és igen, túl lehet élni ezt a helyzetet is. Azt már múlt adásban elmeséltem, hogy nekünk dobogókőnél, meg a rámszakadéknál olyan technikánk volt, és ezt javaslom mindenkinek megtanulásra, hogy mondjuk 7-en voltunk, és mindenkinek volt egy sorszáma, 1-től 7-ig nyilvánvalóan, és mikor ellenőriznünk kellett, hogy megvan-e mindenki, akkor az egyes felkiáltott, hogy 1, a kettes, hogy 2, és így végigmentünk 7-ig, és mikor mindenki száma elhangzott, akkor meg lehetett nyugodni, hogy mind meg vagyunk. Ezt nyilván nagyobb csoportnál még jobb kivitelezni, de tök hasznos dolog, és akkor is, hogyha esetleg besötétedik, vagy leszáll valamilyen köd, mert erre is volt példa a mi kis életünkben, akkor meg tudunk bizonyosodni arról, hogy minden tag megvan. Következő üzenetünk, nem tudom, hogy kirándulásnak fogható-e fel, de iskolából mentem haza 14-15 évesen, amikor az útszérére lehúzódott egy furgon, a pasi meg megkérdezte, hogy merre van az Akác utca. A szüleim nagyon kicsi korom óta mondták, hogy nem állunk szóba idegenekkel, el is kapott egy rossz érzés, de úgy voltam vele, hogy amíg nem megyek közel, nem lehet baj, segíteni pedig kell. Abban a pillanatban, hogy válaszra nyitottam a számat, láttam, hogy a keze az öle felett gyorsan jár és fura hangokat hallok. Ahogy újra az arcára néztem, elmebeteg módon vigyorgott, szóval válasz nélkül futni kezdtem. Hál' Istennek az ijegységen kívül nem lett semmi bajom. Ezt Boglárkától kaptuk, és hát tulajdonképpen azért ez elég ijesztő helyzet volt, és voltak az előző adásban olyan üzeneteink vagy válaszaink is, amelyben kiderült, hogy hát valaki, egy beteg aberrált ember az erdő egyedül járja, és hát hogyha szembe találkozik valakivel, akár követni kezdi, vagy mutogatja magát, vagy ilyesmi, szóval erre is kifejezetten figyelni kell. Én nem annyira javaslom az egyedül kirándulást, főleg hölgyeknek. Még egy rövid üzenet belefér ebbe a blogba. Sétáltunk a kislányommal egy patak mentén, és a szürdök mögött egy lövést hallottam, elég para volt. Hát igen, azt elhiszem, hogy para volt, én sem szeretnék lövést hallani semmilyen szituációban, nem vagy egy erdő mellett, úgyhogy köszönjük szépen az üzeneteket, ha van további ijesztő kirándulós élménye, küldj el a 0630-5925925-re, vagy a kívánság@cegdedradio.hu-ra, mert hogy a mai napon tervezem befejezni ezt, lezárni ezt a témát, úgyhogy, hogyha van ilyene, akkor ne késlekedjen, és ha van kedve is, akkor küldj el nekünk. Köszönjük! Cegléd Rádió.

0635 92 92 vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu, ezek a Ceglid hangja elérhetőségei, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye. Emese már új üzenet küldő, már a mai kérdésre válaszolt, ezért fel is olvasom az üzenetét. Télen a Mátrában a kékesre felfelé kaptatva egyszer csak megmozdult tőlem 2 méterre valami. Egy kifejezetten jó kiállású vaddisznó úriember ment, hál' Istennek a tőlem ellenkező irányba, én meg egy szép kis sikoltással jeleztem neki nem tetszésemet. Azelőtt pedig a Pilisben májusban néhány kis vaddisznó ment el előttem, és a barátom előtt csörtetve, de valahogy a mamát szerencsére nem láttuk meg. Hát az tényleg szerencse, olyankor mindig azért kicsivel nagyobb a veszélyérzet, hogyha van egy felnőtt is. Következő üzenetünk: egyedül a budakeszi vadasparkban voltam, és gondoltam, milyen jó lesz csak úgy toronyránt elindulni, sétálni kicsit. Nem volt még GPS-es telefon, a térkép meg annyit ért, mint halottnak a csók, mert a turista jelzések le voltak kopva. Telkiig sikerült elgyalogolnom az erdőben, de akkor már tényleg kicsit féltem. Egész nap egyedül bókláztam, a szendvics meg a víz már régen elfogyott, és ment le a nap. Ez volt a szerencsém, mert estére már lehetett hallani és messzeről látni, ha valaki reflektorral ment az úton, így volt irányzék. Már sötétben értem telkire, onnan meg vissza stoppal a kocsihoz, de mégis olyan csodálatos helyeket láttam, hogy megérte. A legparább egy fenyőerdős rész volt, ami nappal is tök sötét volt, semmi ajnövényzet, csak a csend meg a félhomály. A végén már komolyan izgultam, hogy onnan nincs kiút. Hát igen, itt felmerül az is, hogy nem annyira ismerted a környéket, szóval az eltévedés is benne volt, elfogyott a víz és az élelem, és rád is sötétedett. Szerencsé, hogy állatok nem jöttek, úgyhogy minden esetre szerencsésen alakult, bár azt mondod, hogy megérte, de azért volt benned némi para, úgyhogy mindenki csak óvatosan induljon kirándulni. Elég sokat kirándultam már életemben, soha semmi para nem történt, ezt Zsófitól kaptuk, és ez tök jó, legyen is mindenkivel ez ugyanígy, de azért nem árt felkészülni a rossz dolgokra, köszönjük azért az üzenetet. Kempingezésnél már többedik éjszaka is furcsa brummogást hallottam, de már nagyon közelről. Felkaptam egy jó nagy botot éjszaka, és marha sötét volt, alig láttam valamit, őt sem láttam, és mentálisan próbáltam felkészülni a mindent eldöntő összecsapásra a medvével, idézőjelbe tette a kedves hallgató. Még egy utolsó ötletem volt, mi lenne, ha megpróbálnék morogni, mint egy nagy kutya. Én se látom őt, ő se lát engem, hát ha bedőlnek és elhúz a búzsba. Nem medve volt, csak egy vaddisznó. Nyilván a csorda vezére. Először egy ilyet röffenést hallottam, utána röfögést, visítást, meg ágak ropogását majdnem minden irányból. A vaddisznó az egész csordájával együtt úgy látszik megijedt tőlem, és mind a kb. 20-an menekültek előlem, írja nekünk Gergő. Hát azért ez nem sokon múlt, mondjuk úgy, de jó volt az ötlet, és szerencséd volt. Ez elég ijesztő lehetett, belátom. És hogyha önnek is volt ilyen ijesztő élménye, a következő órában is ezzel foglalkozik a Ceglid hangja. Küldje el nekünk, ha van kedve, 0630 5 9 2 5 9 2 5, csak mint az FM sávunknak a 92.5-je. A lényeg az, hogy küldj el, hogyha van kedve, mi meg majd várjuk, és szeretettel beolvasom a következő órában, ami néhány zene, és a hírek után itt is van.

0: rude boy don't play with me. Bomb di dang di dang digi digi. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új járatokat indít október végétől a Wizz Air. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyet rendes eljárásban vizsgálja Súlyog Tamás indítványát. Ez szerint a legközelebbi plenáris ülésén októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota a honlapján. Két új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsa Alam is elérhetővé válik a magyar fővárosból. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, amíg a Vörös-tengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerife-re, Reykjavikba és Thessalonikibe. Emellett Hurgadára, Sármességbe és Gizába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Túlszámlázó dugulás elhárító bűnbandát számoltak fel a Pest megyei nyomozók. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valóság többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót. 3 embert letartóztattak. Lefoglaltak mintegy 1,5 millió forintot, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy autót is. A rendőrök várják további károsultak jelentkezését.
1: Az időjárásról.
3: Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkő, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók. A mai adásban a legijesztőbb kirándulós élményekkel foglalkozunk, már nem először, de a bent maradt üzeneteket, a korábbi adás alatt bent maradt üzeneteket már kipipáltuk, de szerencsére jöttek újak, és ezekkel megyünk tovább. Már is itt van Anett üzenete. Ha ön is küldenek nekünk, akkor a 0635-925-925-ös SMS számon ezt megteheti, de írhat a kívánság@ceglitradio.hu címre is, hogyha e-mailben szeretne fogalmazni, ott kicsit hosszabban is lehet. Na jó, gyerekkoromban a nyári táborokban, mikor bátorságpróba volt, és egyedül végig kellett menni az erdőben egy ösvényen éjszaka, és Margó néni tördelte a bokorban az ágakat, Kati néni meg a susnyátban szotyizott, elég para volt, ja nem. Igazából lehet, hogy ott edződtem meg, minden nyáron egy hét kirándulás reggeltől estig, és bátorságpróba a végén. Innen is köszönöm a szuper élményeket, amelyeket szereztem, és egész életemre megszerettem a kirándulást, túrázást, múzeumokat, városnézéseket, és nem nagyon van olyan része az országnak, amit ne jártam volna be. Anett üzenetét olvastam tehát, és ez tök jó, hogy így sikerült veled megszerettetni. Emlékszem, hogy nekünk is voltak bátorságpróbáink, és igazából tényleg szürkületkor mentünk, gyakorlatilag mindenhol, ahol el lehetett volna tévedni, egy tanár vagy egy segítő elbújt a bokrok között, és tulajdonképpen, hogyha rossz felé ment volna az ember, akkor segített neki, de inkább ijesztő volt, mert én tudtam az utat, de nem tudtam, hogy pontosan hol vannak elbújva ezek az emberek, úgyhogy amikor érzed, hogy van ott valami a közelben, az úgy parával tölti le az embert, és meg tud ijedni egy kicsit. Nézzük a következő üzenetet. Tájföldön egy másfél méter hosszú nagy gyík elrohant mellettünk az ösvényen, ugyanitt valami útszéli növényen nézegettünk valami növénygyümölcsét, amin futkáraztak ilyen nagy hangyák, és ahogy például a kezemmel közelítettem, megálltak, és a csápjaikat fenyegetően felém emelték. Nem tudom, mi lehetett, de tuti valami mérges hangyafaj, nem nyúltunk hozzájuk végül, és ez talán jobb is így. Ezt az üzenetet egyébként Kristóftól kaptuk, és ezt is köszönjük szépen. Nézzünk még egyet, nekem a legparább az volt, mikor egy túrázás során egy völgyben vitt az ösvény, és a hegyoldalon minden előzmény nélkül kidőlt egy fa. Már ez is baromi ijesztő volt, és nagyon hangos, ráadásul legörgetett pár nagyobb követ, kisebb sziklát maga mellől, amik gurultak felénk. Egyik se ért el hozzánk, de én teljesen egy Végső állomás filmben éreztem magam. Ugye, hogyha valaki nem ismeri, a Végső állomás filmekben van az, hogyha valakit a halál kinéz magának, idézőjelesen kinéz magának, akkor előbb-utóbb valamilyen baleset utol fogja érni. Tehát, hogyha tudjuk, hogy rajta vagyunk ezen a listán, akkor lehet, hogy egy baleset elkerülünk, de akkor érkezni fog egy következő, és a szereplők próbálnak erre figyelni és elkerülni minden egyes bárhonnan érkező veszélyt. Itt is ilyesmi lehetett, hogy először kidől egy fa, aztán elkezdenek gurulni a sziklák, és igen, hát én is megijedtem volna, ez biztos, de ilyen esettel még nem találkoztunk, mármint hogy fakidőléssel, de persze ez is teljesen jogos félelem, meg hát hogyha kimászunk olyan helyekre, ami veszélyes, és onnan lezúghatunk, vagy esetleg a sziklák a lábunk alatt nem tartanak olyan jól, szóval van rengeteg lehetőség arra, hogy az ember veszélybe kerüljön, úgyhogy mindenki csak óvatosan kiránduljon. Hamarosan megyünk tovább, kedves hallgatók, mert hogy van még válaszunk bőven, úgyhogy néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja, a kérdésünk pedig nem más, hogy mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Úgyhogy, ha ismerős, akkor ne ijedjenek meg, most teljesen új válaszok következnek, és igyekszünk a mai napon lezárni ezt a témát, meglátjuk, hány üzenet érkezik. Már is itt van Viktória e-mailje, egy kicsit hosszabb, és nagyon sok német szó lesz benne, de majd igyekszek nagyon-nagyon jól kiejteni valamit, vagy hát megteszek minden tőlem telhetőt. Na de az üzenet. Vagy 6 éve voltam, a közelben, Ausztriában dolgoztam, eljött meglátogatni egy fiú, ki is jelölte a randi helyszínét, felütötte a Google-t és megnézte, mi van a környéken, el is mentünk Burg Hohenwerfbe, ha minden igaz. De vagy egy óráig gyalogoltunk fel a várba, erdős ösvényen alattunk a szakadékkal, amikor már azt hitted ott vagy, a nagy lópikulát, a főbb odavezető, kivezető, kikövezett út szinte háromszor meredekebb volt, mint a mozgó lépcső, ám nem tudom elmondani, iszonyatos félelmetes volt. Annyira ki voltam nyáron tikkadva, hogy még inni sem tudtam megállni, mert féltem, hogy visszacsúszok, és egy korlát sem volt. A srác meg nem gyújtotta a karját, egyszer sem. Lefelé úgy szintén szenvedtem, nem akartam magamat gyengének mutatni, mert láttam, az idősebbek is bírják, de soha többet az életemben nem tenném meg, hogy engem odarángosson még egyszer valaki. Még jó, hogy nem tudtam, mi vár rám. Anyámnak sem mertem elmondani, mert ha azt mondom neki, hogy megcsípett egy szúnyog, már parázik. A másik, egy másik fiúval volt randim Németországban, rávett a Rodelbahnra, odafel egy személyes nyitott lifttel kellett menni, én, aki tériszonyos, borzalmas volt, próbáltam élvezni, de nem mondom, hogy nem fordult fel a belem, ő sem mondott semmit, hogy hova megyünk, így szintén nyáron papucsban mentem, még jó, hogy nem esett le a lábamról a mélybe, elég baleset veszélyes volt, azt mondja, mikor felértünk, rodellezzünk külön, ember irányítani nem tudom, fel kell venni a sebességet a kanyarban, így ültünk ketten, én elől, ő a hátam mögött irányított, anyám persze erről sem tud, hát ha csak nem most az adásban megtudja. Minden esetre ezek is érdekes kalandok, és igen, az is nagyon fontos, hogy megfelelő ruhát választunk a kiránduláshoz, mert egy mondjuk lapos talpú cipő egy hegyoldalban nem biztos, hogy segítség, vagy egy papucs, ami lecsúszhat a lábról, úgyhogy erre is fel kell készülni, igen. Köszönjük szépen az élményeidet, hát volt itt ebben minden, és hát örülünk, hogy jól vagy, és maradj is így. Ami nekem eszembe jutott közben viszont, hogy egyszer baráti körrel Dévavárát másztuk meg, hát akkor még bőven súlyosabb voltam, akkor bőven 100 kiló felett lehettem, és én nagy túrás vagyok egyébként, és kitaláltuk, hogy oda fölmegyünk, és hát oda olyan meredek ösvény vezet. A többi vékony barátom, mint a gazella, vagy mint egy őzgida, pattogtak fel a sziklákon, én meg már az út felénél éreztem, hogy ez nekem rohadt sok. De mentünk, és végül is megérte fölmenni, nagyon szép látvány volt, de az jutott eszembe, mikor így tényleg éreztem, hogy ha megállok, az is rossz, mert nem fogok tudni újra elindulni, meg hogyha nem állok meg, az is rossz, mert már nagyon fáradt vagyok, de végül is megcsináltuk, és jól leizzadtam, arra még emlékszek külön. Kedves hallgatók, most ez az egy üzenet fér bele ebbe a blogba, de hamarosan megyünk tovább, mert még van kettő, amikor jövök, úgyhogy tartsanak velünk, most zenét.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Folytatjuk a legijesztőbb kirándulós élményeket itt a Ceglét hangjában, jöjjenek a történetek. Tavaly nyáron a Velebidben voltam túrázni, vittem magammal 4,5 liter vizet, nem lett elég. A visszaúton többször meg kellett állnom hűlni, mert már szédelegtem, amikor visszaértem az autóhoz. Volt benne egy másfeles víz, 1 litert lerántottam belőle, utána szinte rögtön elkezdtem izzadni. Korábban is volt több hasonló hosszúságú túrám ennyi vízzel, csak ott volt kocsma, turista háza közelben, útközben, ahol lehetett folyadékot pótolni, na itt nem volt. Vissza fogok még oda menni, de egy másik évszakban, nem nyáron, és jóval több vízzel. Hát igen, ez így azt hiszem, hogy csak így logikus. Robert üzenetét olvastam fel egyébként, és igen, mindenki gondoskodjon a megfelelő ellátmányról kirándulás előtt, még ha a túra elején nehéz is egy kicsit a táska esetleg. Régen, még bőven az okostelefonok előtt fel akartunk menni a Normafához Budán, meg a kilátóba kirándulni. Apám kitett minket kocsival, hogy menjünk előre, és a kilátóhoz felvezető út aljánál várjuk meg, ő feljön oda autóval. Igen ám, de ha nem a Normafa felől akart feljönni az ember, hanem a másik irányból, akkor onnan nem lehetett behajtani. Szóval addig vártunk, hiába, míg besötétedett, és a buta mobiltelefonunkban nem volt még zseblámpa funkció, tehát korom sötétben botorkáltunk vissza a Normafától lévő buszvégállomáshoz, hogy valahogyan hazajussunk. Az út akkoriban még nem volt kivilágítva sem. Igen, hát ki gondolná, hogy egy budai kirándulás is ilyen kalandokba tud fulladni, de szerencsére azt hiszem, hogy mindenki meglett a történet végén. Köszönjük szépen az élménybeszámolót. Van még egy üzenetünk, szerencsére nem az én élményem lett, de megosztom. Egyik ismerősöm egy őszi napon eltűnt, se szó, se beszéd. Sokáig keresték, a rendőrség honlapján is fent volt hónapokig, de nem lett meg. Végül a tavaszi túraszezon előtt találták meg az erdőben, legalábbis ami maradt belőle. Hogy én hogy kapcsolódik ide? Az egyik kedvenc túraútvonalam, rengeteget járok arra, akár én is megtalálhattam volna, sőt, akár én is lehettem volna, aki eltűnik, írja nekünk István. Hát ez egy szomorú történet, és innen is részt vettem a családnak, nem lehetett egyszerű, és tényleg az talán a legrosszabb, mikor valaki eltűnik, hiszen nincs biztos információnk se arról, hogy él, se arról, hogy esetleg nem él, és már a megnyugvás is olyan egy bizonyos idő után, hogy legalább el tudja engedni az ember, nem reménykedik tovább, hogy valahonnan még előkerülhet. Úgyhogy ezért is mindenki csak nagyon okosan túrázzon, ha lehetne egyedül, és ezekre, amiket a műsorban elhangoztak, hogy legyen nálunk élelem, legyen nálunk víz, legyünk tisztában a túraútvonallal, ne legyünk egyedül, tudjunk valamilyen módon segítséget kérni, ha kell, és legyünk felkészülve arra is, hogy egy ember vagy egy állat is ránk támadhat, nem árt, hogyha valamilyen eszközzel, valamilyen szinten meg tudjuk védeni magunkat, szóval nagyon-nagyon okosan fel kell készülni a túra előtt, és tényleg azt tudom javasolni, hogy senki ne induljon el egyedül, hogyha teheti. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, van még 2 üzenet a tarsolyban, úgyhogy remélem, hogy velünk tartanak, és hamarosan zárjuk ezt a témát. Néhány zene múlva jövünk.

0: ez a Ceglét hangja, és annak is a legvége, kedves hallgatók, lassan az üzenetek és a műsor végére érünk. Kettő üzenet maradt még a tarsajomban, ezeket mindjárt felolvasom, és utána pedig búcsúzunk mára, de ne aggódjanak, holnap is jön a Ceglét hangja egy egészen új témával. Nem az én sztorim, hanem a bátyámé. Elvoltak a haverjaival a Gulyadombon, ücsörögnek, bulizgattak a bozótos mellett, egyszer csak feltámadt a szél, és valami baromi büdös szagot sodort oda a szellő. Másnap az erdészek szedtek le egy fickót az egyik fáról, aki már 3-4 napja lógott az egyik ágon. Sajátnál meg én voltam a para oka, ha jól emlékszem, az egyik barátnőm dobott, és kicsit rosszul viseltem, felmarkoltam otthon egy pár doboz sört, majd felmentem az egyik közeli dombra. Letettem magam egy bokor mellé, és ahogy voltam, nekiálltam vedelni és pityeregni. Berúgni nem sikerült, de elbóbiskoltam a bokor alatt, úgyhogy mire felkeltem, besötétedett. Kora tavasz volt, szóval a hűvös kicsit felélénkített, és így gondoltam, hazamegyek. Battyogok lefelé a dombon, a rahat sötét miatt, viszont benéztem, hol van az ösvény, és valami nagy kövön elbotlottam, és elkezdtem legurulni a dombon. Na már most egy társaság vagy család szintén arra járt, csak az ösvényen, és egyszer csak annyit vettek észre a sötétben, hogy valaki eszeveszett sikítás és szitkozózás közepette szánkázik át előttük. Nagy bajom nem lett, pár helyen lenyúztam a fejemet, de szerintem a társaság jobban megijedt, mert gyanúsan, gyorsan lerohantak a dombról. Írja nekünk Marci, és hát igen, ilyenkor majd mi a jó cselekedet? Segíteni annak a szerencsétlennek, vagy hát lehet azt gondolták, hogy valami félőrült, aki nem tudom, csak feltűnősködni próbál. Minden esetre ők nem segítettek, szerencsére nem is kellett, mert nem lehet, hogy nagy bajod, de azért ilyenkor lehet, hogy érdemes megnézni, hogy mi is történt. Bár hogyha meg kisgyerekek vannak, nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Na mindegy, nem tudom. Az első történet viszont, hogy ott fölakasztotta magát talán az úri ember, és pár napig ott volt a túraútvonal környékén. Hát ez is nagyon durva. Ilyenről sem hallottam még, de ezek szerint ez is megtörténhet. Egyébként a legijesztőbb kirándulós élményeket vártok a mai adásban, és már is rátérünk az utolsó üzenetünkre. Kék túra, Bakonyi szakasz, éppen valami tájfutó tájékozódás, vagy valami ilyesféle verseny lehetett, ami keresztezte az utunkat, mert emberek futottak mindenfelé, nem csak az ösvényen, hanem keresztül kasul mindenen is, ahogy bandokoltunk az ösvény két oldalán, kb. Combig érő bokros ajnövényzet, bár ősz volt, így már sárgultak a levelek, emberek szaladgálnak össze-vissza, egyszer csak ahogy kanyarodott az ösvény a bokorból szemből, kb. 8-10 méterről egy csapat vaddisznó bukkant elő, volt is megdöbbenés, most mi lesz, de az volt a szerencsénk, hogy volt köztünk egy árok, ennek mentén ment tovább az út, ezért kanyarodott, így ők jobbra mentek tovább, mi meg balra folytattuk utunkat, gondolom menekültek a versenyzők elől és a gyors utat keresték, amúgy támadó disznónak nem hinném, hogy az ágas-bogas pár méteres árok nagy gond lett volna, azóta sem értem, hogy lehet az erdő közepén ilyet rendezni, illetve hogy úszták meg a versenyzők, hiszen mi több disznót is láttunk, bár azokat már mind távolabb szerencsére. Hát egyrésztről tájékozódási versenyt azt csak erdőben tudnak rendezni, hiszen ez az egyik lényege, de igen, hát ez kiszámíthatatlan, hogy ott lesz-e állat, de úgy látszik, hogy mégiscsak azért ők lettek megzavarva, és szerencsére menekültek, nem pedig támadtak, úgyhogy igen, hát ez is egy érdekes kaland, és ilyenbe belefutni, ha értik a poént, akkor hát az sem szerencsés. Minden esetre nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, ez volt a kirándulós adása a Ceglét hangjának, és ezzel a témát le is zártuk, holnap egy egészen új témával jövünk, én pedig Vörös Nandi búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Cegléd-rádióban.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adéla vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki ágázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új járatokat indít október végétől a Wizz Air. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyet rendes eljárásban vizsgálja Súlyog Tamás indítványát. Ezerint a legközelebbi plenáris ülésén októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota a honlapján. Két új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsa-Alam is elérhetővé válik a magyar fővárosból. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, amíg a Vörös-tengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerife-re, Reykjavikba és Thessalonikibe. Emellett Hurgadára, Sharm el-Sheikhbe és Gizába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Túlszámlázó dugulás elhárító bűnbandát számoltak fel a Pest megyei nyomozók. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valóság többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót. 3 embert letartóztattak. Lefoglaltak mintegy 1,5 millió forintot, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy autót is. A rendőrök várják további károsultak jelentkezését.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: cette saison.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Thank you.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új járatokat indít október végétől a Wizz Air. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzet egységét. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyet rendes eljárásban vizsgálja Súlyog Tamás indítványát. Ez szerint a legközelebbi plenáris ülésén októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota a honlapján. Két új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsa Alam is elérhetővé válik a magyar fővárosból. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, amíg a Vörös-tengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerife-re, Reykjavikba és Thessalonikibe. Emellett Hurgadára, Sármesselyekbe és Gizába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Túlszámlázó dugulás elhárító bűnbandát számoltak fel a Pest megyei nyomozók. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valóság többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót. 3 embert letartóztattak. Lefoglaltak mintegy 1,5 millió forintot, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy autót is. A rendőrök várják további károsultak jelentkezését.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkő, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Love right now, I'm fading fast, not gonna last.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti záró szavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.